igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játék.

mai slágerét pedig már is indítom. Ez Regál Lilitől a Hear Me.

egy csak igazi mai sláger megy, most pedig Martin Garrixet választottam, aki 13 évesen lépett fel először méghozzá egy esküvőn. Azta. És onnantól kezdve úgy érezte, hogy ez menni fog neki, és ami azt illeti, megy is. Most egy csirennel közösen hozza az aktuális igazi mai slágert, Martin Garrix, ez a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: szántan a kúzsus, de amúgy este, és amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig szántan teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvenceket hozok a következő órában is, és pont így nem lesz megállása, hogy ebben sem volt. Jön például J-Lo, egy újdonság Alex Horrentől, sőt, a legfrissebbet Robin Schulztól is megkészítettem a kezdésben pedig.

0: Kamrád, Be Mine, pár perc és érkezik itt Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,5 ezer eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek háromnegyedénél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek háromnegyedéhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Viszont a tavalyi évben Alex Warren volt az, aki a legjobb új felfedezette, az új előadó kategóriát elvitte ezen a díjátadón, ami az egyik első nagy komoly elismerése volt, azóta viszont ezeket szépen gyűjti, és szépen hozza az újabbnál újabb dalokat is. Ez például a legfrissebb Alex Warren és a Fewer Dream, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádiójét hallgatom. Ja, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Top 500 @radio1.hu egy nagyon fontos e-mail cím, mert itt várjuk továbbra is a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra. De persze nem csak itt, ha könnyebb Viberen, csak beírni most nekem mondjuk, hogy melyik a kedvencünk, akkor az is működik, mindent regisztrálunk, és hamarosan összeáll az ország legmenőbb, legpontosabb slágerlistája a Rádió 1 Top 500. Közben pedig egy újabb nagy kedvenc, amit indítok, erre is lehet szavazni. Robin Schulz, Better Times itt a Rádió 1-en.
1: Mi a

0: addig pedig a legnagyobb kedvencek köztük Lost Frequencies és Lovi újdonsága, de hozom majd a diszkósítet is, sőt Sabrina Carpentert is, a kezdésen pedig Alex Kenji a Bambolé-val. Pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép. Az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

1, itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk, a Fogyarás pedig azért a DJ-é, aki igazából nem csak hogy tud egy csomó hangszeren játszani, de nagyon ismeri is a hangszereket. Például még a pályai elején egy szintetizátor teljes kézikönyvét elolvasta, tanulmányozta, mert meg akarta érteni, hogy hogyan működik az egész, hogy utána sokkal jobban tudja használni. Hát nem tudom, hogy ez mennyit tesz hozzá, de hogy remekül használja a hangszereket és remek dalokat készít, az biztos. A legújabb Lost Frequencies-től a

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy közül pedig az a Sabrina Carpenter, aki Madonnával írt közösen egy dalt, sőt, elő is adták az MTV VMA-n. Állítólag Madonna egy picit zokon vette, hogy 5 napig nem válaszolt Sabrina Carpenter menedzsmentje, hogy lenne közös munka, ami Madonnától jött, mármint az ötlet, aztán ráírt direktben. Aztán összejött. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Sabrina Carpenter és az Espresso, amit már is indítok.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvencek, nálunk szólnak változatosan megállás nélkül. Most például egy újat választottam, Loitól, az énekesnőtől, aki minden egyes alkalommal, amikor ír egy dalt, akkor átgondolja, hogy hogyan kellene írni, de alapvetően az angol mellett szokott dönteni, az anyukája is angol énekelt neki állítólag gyerekkorában, és azt mondja, hogy ez jön neki a legkönnyebben, nem mondja, hogy soha nem fog más nyelven dalokat írni, de egyelőre ez áll hozzá a legközelebb. Loi, most David Puentezzel, ez a Golden Summer, amit már is indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Felváltva tartanak kormány és kabinet üléseket, lezárások lesznek az Országház környékén, bővült a kínálat a lakáspiacon. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A jövőben szerdánként felváltva tartanak kormány és kabinet üléseket, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinet üléseken az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottabban foglalkoznak majd. A kormány szerint az új rendszer gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. Négy kabinet működik, stratégiai, gazdasági és költségvetési, fejlesztési, valamint védelmi. December végéig lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mély garázs környékén. Az ORFK közlése szerint technikai jellegű intézkedésről van szó, amely egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A változásra azért van szükség, mert október 1-jével megszűnt önálló szervezetként az országgyűlési őrség, és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Nagyobb lendülettel kezdték az őszt a lakáspiacon az eladók, mint a vevők. Egy ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal nőtt az új hirdetések száma, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vásárlók. A szakértők szerint a bővülő kínálat a következő időszakban lassíthatja a lakásárak emelkedését. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény tegnap kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő tudást és értéket átadó közösségi terek, mondta a rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár itt egy tájház létrehozásával vonzó irányokat is adjunk.
2: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében megélénkülhet a déli szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, míg napközben 23 és 27 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,5 ezer eset kapott P1-es besorolást, csaknem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek háromnegyedénél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek háromnegyedéhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb, 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 10 perccel, október 3-a van a Helgák, a névnaposok, sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül, nem sokára a Lena Sex és Ed Sheeran is jön, most viszont a Swedish Disco Rehab-bel szemfeltel, ez a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en.

zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 0620-311-111 a számunk, és ezt nem csak úgy kalandvágyból mondom, hanem mert itt lehet szavazni a Rádió egy top 500-ra. Idén is összeállítjuk az ország legnagyobb, legpontosabb zenei slágerlistáját, csak a Rádió egy hallgatókkal. Szóval nagyon várjuk a véleményeket, hogy tényleg a legtutibb lista megint összejön, és szerintem össze is fog, de ehhez szavazni kell, akár most is jöhet egy voks. Én pedig hozom a tippeket, meg hát egyben az igazi mai slágereket. Medúza, Good Boys, Piece of Your Heart, ez most a folytatás a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A hétvége úgy tűnik, hogy egész kellemes lesz, és nagyjából olyan, mint a hét eddigi része, a 24 fok simán kipörög a mai napon is napos idő mellett. Kashmir, Wild Ride a hírek után, ezt indítom. Az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak, megállás nélkül változatosan. Ez Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép. Az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

időben is, piff egy rádióeszlogen is, már megy is a kulcs. Én pedig Regál Lili közben, az aktuális igazi ma is lágerel a hír, mivel ezt indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Sávosan emelkednek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak. Elindult a jelentkezés a közigazgatási ösztöndíj programra. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Sávosan emelkednek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra nő, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A 108 és 140 ezer forint közötti ellátások összege sávtól függően havi 6-tól 12 ezer forint közötti összeggel emelkedik. A 140 ezer forint feletti, de 146 ezeret ellenérő juttatásokat 146 ezer forintra egészítik ki. A pénzügyminiszter azt is közölte, hogy az árvaellátás minimuma jövőre 60 ezer forint lesz. Egy heten nem változtak érdemben az üzemanyagárak a hazai kutakon. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 636 forint, a gázolajért átlagosan 709 forintot kérnek. A hazai árak annak ellenére stagnálnak, hogy a világpiacon jelentősebb mozgások tapasztalhatók. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, legalább középfokú nyelvvizsgával. A résztvevők 7 hónapot egy választott minisztériumban, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 ezer, a külföldi szakaszban pedig átlagosan 750 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számos sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk. Napos idő várható, kevés fátyolfelhővel, eső nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig délután 22 és 26 fok között alakul. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés fátyolfelhővel, a szél nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, míg délután 23 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép reggelt, nagyon jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Egy dolog biztos a reggeli kávézás mellé, itt aztán nem lesz felesleges duma. Hozom az igazi mai slágereket, és tényleg a legjobbakat válogatom. Egy kis lendület mindjárt szemfeltől, előtte viszont szépen lassan hangolódunk erre. Los Frequencies-zel a Bastille-hez és Head Down, amit indítok.

játékoknak igenis van jelentősége, különösen gyerekkorban. Itt van például Alex Warren, aki 5 évesen kapta édesapjától az első gitárját, részben azért is, hogy egy picit a zenélésre ösztönözze ezzel. Hát, elég jól ment. 2021-ben már az első albumát adta ki, ez pedig már a sokadik világslágere. A legújabb, az igazi mai slágerek között. Alex Warrentől a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Klasszik a Rádió Egyen.
1: Javultak a mentők szeptemberi kiérkezési adatai. Napokon belül kérják a közlekedési múzeum felújításának közbeszerzését. Elkezdődött a kutyák összeírása Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben az előző hónaphoz képest. A legsúlyosabb esetek 90%-ához 26 percen belül megérkezett a mentőegység, az esetek háromnegyedében pedig alig több mint 20 perc alatt értek a helyszínre. Az országos mentőszolgálat szerint az adatok javulást mutatnak augusztushoz képest. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kiérkezési idők további csökkentésére van szükség. Napokon belül kiírják a közlekedési múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a dízelcsarnok és az északi járműjavító Magyarország fontos épített kulturális és vasúti öröksége. Hangsúlyozta, hogy ezeket az értékeket meg kell őrizni. A tervek szerint a megújuló terület ad majd otthont a közlekedési múzeumnak. Több budapesti kerületben is megkezdődött, illetve hamarosan elindul az EB összeírás. A 7., a 8. kerületben már várják az adatokat, később pedig a 6., a 3., a 15. és a 13. kerület is sorra kerül. A gazdáknak minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteniük, akkor is, ha korábban már szolgáltattak adatot. Az adatszolgáltatás elmulasztása akár 150 000 forintos bírsággal is járhat. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében megélénkülhet a délies szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, míg napközben 23 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és van még egy nagyon pici idő, hogy mindenki szerezze magának egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, de tényleg nem sok, mert hogy jövő héten pénteken már kinyitjuk a konténert, és hát addig van lehetőség gyűjteni adásban, meg ugye pénteken a helyszínen is, de én nem várnék az utolsó pillanatra. Mindenki figyeljen, hogy mikor indul a következő játék. Az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexha-i a folytatás, a Faithless dallal és a New Religion-nel érkezik itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a top 500 szavazás pedig folytatódik. Még várjuk a tippeket, véleményeket, melyik az ország legnagyobb kedvence, és melyik az ország összességében 500 legnagyobb kedvence. Ezt gyűjtjük össze most közösen. 0620 311 111. Accent folytatja.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órát pedig azzal az énekesnővel indítom, aki éppen világkörüli turnét csinál, most épp Madridban. A ma esti fellépését pedig az egyik nagy streaming szolgáltató élőben is fogja közvetíteni este 3:49-től. Én meg pár perc múlva hozom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra

rejt még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem

0: vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.

0: kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig!
5: Itt vannak a glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1400 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozza haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
7: Budapestgarden.com.
8: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
9: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
10: Leszállási engedély megadva. Irány

0: Spotify top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Felváltva tartanak kormány és kabinet üléseket, lezárások lesznek az Országház környékén, bővült a kínálat a lakáspiacon. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A jövőben szerdánként felváltva tartanak kormány és kabinet üléseket, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinet üléseken az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottabban foglalkoznak majd. A kormány szerint az új rendszer gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. Négy kabinet működik, stratégiai, gazdasági és költségvetési, fejlesztési, valamint védelmi. December végéig lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mély garázs környékén. Az ORFK közlése szerint technikai jellegű intézkedésről van szó, amely egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A változásra azért van szükség, mert október 1-jével megszűnt önálló szervezetként az Országgyűlési Őrség, és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Nagyobb lendülettel kezdték az őszt a lakáspiacon az eladók, mint a vevők. Egy ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal nőtt az új hirdetések száma, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vásárlók. A szakértők szerint a bővülő kínálat a következő időszakban lassíthatja a lakásárak emelkedését. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény tegnap kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő tudást és értéket átadó közösségi terek, mondta a rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
2: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében megélénkülhet a délies szél, a hőmérséklet hajnalban 0 és 12, míg napközben 23 és 27 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 8-tól jönnek Balázsék, jövő héten pedig természetesen ők is ott lesznek reggel a konténer nyitásnál, sőt, még tőlük is lehet kulcsokat nyerni a helyszínen, de addig is kell ezeket gyűjteni, mert hogy folyamatosan lesznek játékok itt a Rádió egyen, valaki pedig jövő héten a teljes konténer tartalmát megnyeri, addig viszont megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket, nem állunk meg, nem dumálunk, Alex Kencsit indítom, ez a Bambolé tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig hozom a legújabbat Loitól, akinek két nagy álma van, és ebből az egyik már teljesült, hogy találkozhasson Adele-lel, a nagy gyerekkori példaképével, és az már csak hab volt a tortán, hogy ugyanezen az estén még James Arthurral is összefutott. A másik nagy cél pedig, hogy egyszer felléphessen a Madison Square Gardenben, hát szerintem e felé is jó úton halad. A legújabb igazi mai sláger Loitól a Golden Summer, ezt én itt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Sávosan emelkednek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak. Elindult a jelentkezés a közigazgatási ösztöndíj programra. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Sávosan emelkednek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra nő, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A 108 és 140 ezer forint közötti ellátások összege sávtól függően havi 6-tól 12 ezer forint közötti összeggel emelkedik. A 140 ezer forint feletti, de 146 ezeret ellenérő juttatásokat 146 ezer forintra egészítik ki. A pénzügyminiszter azt is közölte, hogy az árvaellátás minimuma jövőre 60 ezer forint lesz. Egy heten nem változtak Érdemben az üzemanyagárak a hazai kutakon. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 636 forint, a gázolajért átlagosan 709 forintot kérnek. A hazai árak annak ellenére stagnálnak, hogy a világpiacon jelentősebb mozgások tapasztalhatók. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, legalább középfokú nyelvvizsgával. A résztvevők 7 hónapot egy választott minisztériumban, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 ezer, a külföldi szakaszban pedig átlagosan 750 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számos sajnos a adás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, eső nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig délután 22 és 26 fok között alakul. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés fátyol felhővel, a szél nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, míg délután 23 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az a Taylor Swift, aki a hétvégén megnyerte az év videója díjat az MTV VMA gálán, és ezzel már a 31. díját zsebelte be, amivel abszolút csúcstartó. Azt, hogy a Fate of Ophelia kapta, ennél viszont újabb az Opelite, én most ezt indítom a Rádió

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Viszont továbbra is várjuk a szavazatokat a Rádió 1 Top 500-ra, melyik a legnagyobb kedvencünk, SMS-ben, telefonon, Viberen, vagy akár bármelyik social felületünkön is el lehet küldeni. És persze folytatódik még a kulcsvadászat is, jövő héten pedig kinyitja valaki a Rádió 1 konténert, addig pedig szól

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra.

még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
7: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
11: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozza haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot. BudapestGarden.com.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvég.

Magyarország legfranciább DJ-je, Kuki, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Javultak a mentők szeptemberi kiérkezési adatai. Napokon belül kérják a közlekedési múzeum felújításának közbeszerzését. Elkezdődött a kutyák összeírása Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben az előző hónaphoz képest. A legsúlyosabb esetek 90%-ához 26 percen belül megérkezett a mentőegység, az esetek háromnegyedében pedig alig több mint 20 perc alatt értek a helyszínre. Az országos mentőszolgálat szerint az adatok javulást mutatnak augusztushoz képest. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kiérkezési idők további csökkentésére van szükség. Napokon belül kiírják a közlekedési múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a dízelcsarnok és az északi járműjavító Magyarország fontos épített kulturális és vasúti öröksége. Hangsúlyozta, hogy ezeket az értékeket meg kell őrizni. A tervek szerint a megújuló terület ad majd otthont a közlekedési múzeumnak. Több budapesti kerületben is megkezdődött, illetve hamarosan elindul az EB összeírás. A 7., a 8. kerületben már várják az adatokat, később pedig a 6., a 3., a 15. és a 13. kerület is sorra kerül. A gazdáknak minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteniük, akkor is, ha korábban már szolgáltattak adatot. Az adatszolgáltatás elmulasztása akár 150 ezer forintos bírsággal is járhat. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
3: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
2: Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében megélénkülhet a délies szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, míg napközben 23 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend.
1: Kiderült, képzeljétek el, hogy megvizsgálták, hogy min veszekednek azok a párok a legtöbbször, akik már ilyen 5-10-15 éves intervallumban vannak együtt.
2: Ez könnyű.
1: És kiderült, hogy...
3: Akkor találgassunk, ne áruld el.
1: Még nem árulom el, csak kiderült egy érdekes kutatás, hogy a párok 69, vagyis majdnem 70%-a sok évvel később is ugyanazokon a topikokon tud veszekedni, mint amikor megismerkedtetek. Tehát ha kialakul a gócpont, amire mind a ketten érzékeny vagytok, vagy ugrotok, akkor nagyjából 70%, aki évekkel később is annak a témának a felmerülése kapcsán kezd veszekedni a másikkal. A vita topikok nem nagyon változnak, akár mennyire fejlődik a párkapcsolat, vagy megy előre, vagy idősödtök. Na, innentől kezdve nem is az volt a lényeg, hogy azt nézzék meg, hogy mik ezek a topikok, majd kitalálhatjuk, hanem hogy mennyire azonos problémákat viszünk, mennyire ugyanazon veszekszünk a párunkkal, és hogy ez nem változik, és megnéztek 5 éves kapcsolatokat, 20 éves kapcsolatokat, és kiderült, hogy nagyjából ugyanazokat a probléma forrásokat visszük magunkkal, ha abban megegyezés lenne, viszonylag problémamentes kapcsolatot élhetnénk. Na, mik ezek a problémák? Milyen témák vannak, milyen témák jöhetnek föl, amivel egy 20 éves párkapcsolat is, egy 5 éves is ugyanúgy veszekszik. Napi és görgetik.
3: Napi sztori, gyerekek, elindult a fűtésszezon, minden évben újra kezdjük. Kurva termosztátot, hogy ki hány fokra.
1: A hány fokos termosztát.
3: A hány fokos term, ez nem.
1: Ezt viszitek.
2: Minden évben.
3: Meg így, ahogy mondod, én fázós vagyok, nekem 21 alatt nincs hőmérséklet, érted?
2: Igen,
3: a béka, azt ő 19-20 fokba jobban.
1: Hát mert ott megdolgozik a menopauzon.
3: Tehát ott meg így van, de ez volt 20 évvel ezelőtt is, mikor megismerkedtünk. Én megyek ugye korábban lefeküdni, ting,
1: neki melege van.
3: Nyomok egyet, 21 fok, és mikor reggel lejövök, hány fokon van?
1: 17.
3: 19-en. Én meg megfagyok. Megfagyok, takarókat helyezek magamra, magam alá, magam fölé.
2: Kinek kell 21 fok? Vendégeket vártok fel?
3: Nem, nekem.
1: De fázik, hát nincs már keringése.
3: Nekem nincs.
1: Öreg vagyok már. Mennyire érszükületes.
3: Érszükületem van. Mindjárt meghalok, legalább ezek az utolsó éveim legyenek komfortosan.
2: Értem.
3: Na, nálad mi?
2: Hát nem, ez nem probléma, mert nekünk a fűtésről a közös képviselő dönt, úgyhogy ez...
1: Igen, ő dönti, hogy fáztok, hogy melegetek van.
2: Ez teljes mértékben viszi ezt a dolgot. Nálunk az én rossz szokásaim és a Péter rossz szokásai vannak egyértelműen ugye a fókuszban. Az én rossz szokásaim ugye azok, hogy hajlamos vagyok kizárni tényezőket, amik bekerülnek egy ilyen holttérbe, amik ugye hosszú időn keresztül ott duzzadnak. Tehát van olyan, hogy mit tudom, hogy ilyen szelektív a figyelme, főleg amikor ilyen nagyon sok mindent kell csinálni, mondjuk sok a fellépés, sok a munka, sok a izé, és akkor mondjuk például elkezdek építeni egy ruhakupacot a szoba egyik sarkába.
3: Szennyesből vagy tisztából?
2: Van egy tiszt, és egy szennyes.
3: Ugye,
2: hogy mert az van, hogy ponton ugye elszígyed magad, hogy elkezdesz mosni, de viszont a mosást utána már nem tudod eszkalálni hajtogatásba. Tehát akkor lesz egy tiszta kupacod, és aztán van egy igazán nagyon szennyes ruháim nincsenek, mert egyszer veszem fel őket, aztán utána mosom.
3: Ez nem biztos, tehát áll a tiszta kupac. Mi a baj ezzel Péternek?
2: Hát, hogy ott vannak, és nem pedig élére vannak hajtogatva a szekrényben.
1: Ürenmániás?
2: Tehát van egy kis OCD.
1: Van egy kis zavar a spektrumon?
2: Igen, tehát az, hogy Péternek színkódok szerint van szerintem minden eltéve a fiókjába, és mindegyikhez érzelmi kapcsolat fűzi, mindenről tud, mindenek tudja, milyen a susogása, az érintése és a különböző dolgok.
1: De mik lehetnek az állandó topikok? Szerintem a pénz, a gyereknevelés, a rend, valószínűleg ezek, nem? Tehát, hogy családon belül anyagiak, gyereknevelés, rendrakás.
2: A
1: gyereknevelés is egy állandó neuralgikus pontja, és ha az oda beleszületik a családba, az 20 évig ott viszed. Tehát az is egy visszatérő probléma halmaz, hogy a gyereknevelés, nem? Tehát ez a szex, a hatalmi egyensúly, vagy akár a rend kérdése. Nagyjából ezek lehetnek a
2: hatalmi szex.
1: Hatalmi szex, hatalmi rend.
2: Rendes szex. Szex egyensúly.
1: Pénzért szex, szexért pénz.
2: A hatalmasan.
1: Szex közben. Igen. Szóval ezek azok a pontok, amiken ugye a párok legtöbbször veszekednek. De miért nem tudjuk az elején megoldani, hogy aztán ez 10 év múlva már ne legyen? Tehát, hogy ti is megoldjátok a ruhakérdést.
3: Nem akarsz.
1: Vagy a termosztát kérdést.
3: Mert nem akarsz belőle engedni, mert ez az a harctér, ahol győznöd kell.
1: Tehát ezek ilyen mini harcok.
3: Igen, elveszíted mindenedet, ha
2: nem,
3: már ezeket
2: nem
3: is...
2: ez van. Nem, szerintem az
3: miért,
2: van,
3: miért
2: hogy az egész életed arról szól, egy kicsit, hogy helytálsz, hogy maszkolsz, mindenfelé tudod így próbálod hozni azt, amire szükség van ott a hely. Tehát, hogy a rádióban jó rádiósnak kell lenni, a gyerekeddel jó apának kell lenni, de hát az asszonyra már nem jut ilyesmi. Tehát akkor tudod, vele önmagad tudsz lenni, és akkor önmagad vagy, akkor kijönnek a legsötétebb részei a személyiségednek, és ő ahelyett, hogy hálásak lennének ezért, ahelyett többi, azt mondják, hogy hát de mindenhol máshol megfelelsz, itt akkor miért nem?
3: Na de, és miért nem pont azzal, akit elméletileg szeretsz?
2: Mert itt érzem magam, mert igen, mert itt vagyok nyugton, itt vagyok önmagam teljes mértékben, és akkor tudod, de akkor itt el tudom
3: engedni magam. És akkor mi fogadjuk el, hogy te nem hajtogatsz ruhát, és ezt kerülgetik el egy csomó lungmát kell a nappaliba kerülgetni.
2: Nem, ezt Péter már megoldott egy nagyon-nagyon bántó módon különben. nem, hanem vett egy ikás dobozt, belerakt, és így levitte a raktába ruhámat, és nem vettem észre. Érted? Nem vettem észre.
1: Levitte a ruhát a raktárba.
2: Igen. Kiválogatott. Úgy, hogy van, volt itt egy ilyen tiszta, egymásra halmozott ruhacsomag.
3: Egy kupac, egy halmaz.
2: És az belerakta egy nagy ikás dobozba, van egy konténerben, levitt, és kíváncsi, hogy mikor fogom észre, nincsenek ott a ruháim. És nem vettem észre, hanem a másikat kimostam, és abból építette a jó kupacot.
1: Olyan vagy, mint ilyen termeszhangja. Állandóan építesz valami várat, érted? Igen. Nem tűnik fel, hogy az előzőből már kirakoltatták. Igen. Feri nyugi, apám annyi idős, mint te. 35 éve van anyámmal, náluk ugyanez a vita. Apám fázik, anyámnak melege van.
3: Ennyi. Tehát na, ez... mondom, hogy ez egy góc pont.
1: De szerintem ez biológia.
3: Persze,
1: tehát valójában a biológia, igen, a nők az inkább fázósak.
3: Akinek... De most itt én vagyok a fázós.
1: Hát azért mondom, hogy általában a nők, csak ugye neked, te nő vagy. Tehát ritkább, mert általában az, hogy a nő fázik, igen. És a férfinek van melegen. De nálatok ez valahogy megborult.
3: És akkor mondja, érted, hogy de öltöz föl, mert én mesztelenül alszom, én úgy szeretek.
2: Hát ez önmagában egy trauma.
1: Ez önmagában egy vizuális sértés.
3: Mert én hamarabb lefekszem aludni, tehát nincs meccés pontunk, érted, az ágynál ebben az esetben, az alvás esetében. Tehát én hogy öltöz, de én nem akarok felöltözni, mert így érzem jól magam.
1: 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerem, vagy nem? Menjünk-e haza külföldre a családhoz, én mennék, ő nem? Mit nézzünk a tévébe, hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta, cipeljük együtt a bajokat. Mm. Aha, tehát, hogy ő viszi a saját sértettségét, az nem jó. Eszter, mondd meg a férjednek, ha nem tetszik, neki csinálja meg.
2: Én ilyet nem merek mondani neki. Ez az ember már így is 5 ember helyett áll helyt. Pontosabban, hogy én már nem vagyok abban a pozícióban, hogy bármit mondjak.
1: Nekünk nem kell ez hosszú idő, mi közel másfél éve vagyunk együtt. Napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon, a kettesben töltött idő hiányán. Sose lesz jobb, puszi Azli. Jó, másfél igen. Éve vannak együtt.
2: Ebbe
1: és már...
2: is tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Ez van, tehát az a gyerek engem...
3: De tükre... annak neked, te ez annak hogy... örülsz, hogy van egy szigorú a családban, nem?
2: De tehát ez nyilván nem jó, meg én, tehát hogy inkább csak ez az én saját ilyen...
3: Ja, de azért haragszol a Péterre, mert ő tud szigorú lenni.
2: Nem haragszom, és senki nem haragszik senki, nem az, hogy abban van a konfliktus, hogy ő tud következetes lenni, én pedig becsicskulok a gyereknek, amikor jön a nagyon alapvető manipulációs technikáival, amikor olyan aranyosan.
3: Lehet akkor így Péter csinálja jól, tehát legalább annyit mondja, hogy köszönöm Péter, hogy te meg következetes vagy.
2: Igen, úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, igen, apádnak igaz, és közben a kocsit, de gyere, majd meg.
3: A legjobb, amit tehetsz.
1: Gyere csak ide, itt van nálam valami. Nyami.
2: Igen, Péter, így.
1: Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
2: Nem viselkedett az apádnak, de gyere, menjünk le a kocsim.
1: Ott vannak a rejtett tartalékok.
2: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mi csináljak?
1: Te kigazad van, na persze. Rövid az élet, az, hogy szigorúak legyünk. Igen.
2: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani titeket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod.
1: És nagyon érzik.
2: Nagyon érzik.
1: És nagyon érzik.
2: Igen.
1: És nagyon tudják, igen.
3: Egény Péter, de tényleg.
1: Nem lehet könnyű neki, igen.
2: Istenem.
1: Igen. 9 év házasság után a feleségem még mindig nem érti a majd mindjárt megcsinálom mondataim jelentését.
3: De azt általában nem csinálod meg.
1: De igen. Csak akkor, amikor az úgy jön.
3: Nem rögtön.
1: Ritmusában, amikor az úgy megindul, és most úgy érzel rá valami kényszert, vagy késztetést, de annak meg kell hagyni. Az olyan, mint amikor te főzöl, és úgy senki nem jön oda, hogy mikor van már kész a pacal. Te tudod, hogy az meg lesz csinálva, nem? Hogy az kész lesz.
3: De valószínűleg, aki ezt írta, az a világ legnőbb ígérgetője. Hát hány ilyen hapsi van, hogy nyug, majd. Na hát, mit idegeskedsz, mindjárt kész lesz. Fél év múlva ugyanúgy áll.
2: Nem az a probléma, hogy mikor csinálják meg, hanem amikor megcsinálják, akkor hogyan?
1: Igen.
2: Tehát, hogy addig van egy elvárás.
1: Igen,
2: van egy elvárás a fejedben, és aztán az öli meg a bulit.
1: 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
3: Így panaszkodni.
1: Gyuri, De legyél, ne legyél puha, Gyuri, ha jönnek hozzád, ott legyél az, az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként ott, már ott se lehetsz az, ott legyél az nyugodtan.
2: Én olyan vendégségben voltam gyerekkoromban, hogy én pontosan tudom, hogy hogyan akar egy férfi, hogy is mondjam, hogy megjelölni a területét egy ilyen szituációban. Voltunk olyan vendégségben, hogy az anyuka ott várt minket, tudjátok, azokban a nagy kristálytálakban meg volt, tehát ott volt a göngyölt húsa, amit el tudsz képzelni, tudod, ami a 80-as, 90-es éveknek a legnagyobb vendégváró dolog. Apu, ott egy ilyen kifingott mackógatyában, egy atléta trikóban ült. Ott ült. Na szevasztok, na! Na meddig maradtok? Tehát így indult az egész, a nőfél majd elsüllyedt a szégyentől.
1: Úristen, de jó.
2: És az volt ennek egy romantikája egy idő után, de azért ez kemény lehet.
3: Az elsőre?
1: Persze, ez fölőről igen. 9 éve vagyunk együtt, de kb. 2-3 összezerülni, és volt az elén, megtanultunk kölcsönösen tisztelni és elfogadni a másikat, meg rászoktam a piára.
3: Menekülő út.
1: Igen, azért ez így nagyon-nagyon őszinti. Egy férfi, amit ígér, azt meg is csinálja, kicsikülte nekünk.
3: Nem kell rá fél évente emlékeztetni.
1: Ez a mondat másik fele. Igen. Ha mindjárt nekiállok, csinálom, az nekem is ismerős, mi is így élünk, és ebben vagyunk. Judit írta nekünk. Aha, tehát akkor ez egy ilyen férfi veszekedési neurológus pont, ha majd megcsinálom mondat. Ugye? Igen. Ilyenek lennénk?
3: Nem, ti vagytok ilyenek. Én se.
1: 14 éve vagyunk együtt, ő alszik az ablak mellett, én a fűtőtestnél. Én mesztelenül alszom, ő melegítőben. A helycsere felejtős, de napi vita van belőle. Attila küld. Érted? 14 év után, ha ki hol alszik, az ablak mellett, vagy a fűtőtest mellett. Azért ez is kemény. 14 éve azok nem dőlt el, hogy kinek van melege, kifázik.
2: Ez kemény. Ez kemény, de amúgy pizsamában meglehet oldani az ilyesmit, csak mondom.
1: Igen. 3 éve vagyunk együtt, nincs gyerek, de a nevelésen veszünk össze. Az mondjuk az érdekes.
3: Hát előre, hogyha majd lesz, akkor mi veszek el.
2: Ja, ez a legrosszabb.
3: A pénz például a költés, az szerintem tök ilyen. Hogyha, ha
1: a pénzköltés.
3: Igen, hogy ellentétes előjelű pár kerül össze, van, aki takarékos lenne a családban, van a másik rész, aki gyerünk, hadd szóljon, abból szerintem rengeteg vita.
2: Hát a kicsoda az okosabb ilyen pénzügyileg.
3: Hát egyikünk se.
1: De teljesen jól le van osztva. Tök jól leosztás.
3: Nem, nálunk így megy.
1: Te keresed.
3: Keresi ő is, csak nem találja.
1: Keresi. Az Istenek nem találja meg. Hát akkor addig viszont. Érted, hát hadd szóljon. Jó csinálja. Az én férjemnek nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy mondat.
3: Igen,
1: na
3: figyelj, igen.
1: Az, ez a típus.
2: Az nagyon, az, figyelj, ez méteg.
1: Ez a leggyilkosabb. Minden megoldásra van egy probléma. Mekkora mond a gyerekek? És ismerjük ezt a típust.
2: Ismerjük ezt a típust, köztünk járnak, és nagyon gyorsan meg kell szakítani a kapcsolatot.
1: Nagyon durva. Milyen szép mondat. Az én férjemnek minden megoldása van egy problémája. Ú, de kemény lehet, igen. Tudnék mesélni. Nálunk van kilépő papucs, belépő papucs. Haver, veled vagyunk.
3: Ki és belépő
1: papucs, te se vagy könnyűbe. Ez egy férfi SMS. Itt a nő a kemény. Kilépő papucs, belépő papucs. Várjál, mi a kilépő papucs?
3: Hát amivel kiszaladsz az udvarra például.
1: De azt le kell venned, és be kell lépned a belépő papucsba. Megőrülsz, miben vannak emberek? Úristen, azt tudom, hol a cipőm, amikor keresem az előszobába, érted?
2: Figyelj, most kiadom a férjemet, nem akartam, de most már akkor kiadom.
1: Gyere.
2: Van nálunk olyan, hogy van a fű, és akkor a fűről fel lehet lépni a teraszra.
1: Igen.
2: És Péter tart egy papucsot, ami arra van, hogy a fűből a teraszon lévő papucsba belelépjen, és akkor megy vissza a fűre, akkor lerakja a terasz szélén úgy a papucsot, nem, vagy fűben járunk mezitlábas, ingyen, meg van a papucs terasz.
3: És a kettő közé van egy átvezető papucs?
2: Nincs több papucs.
3: Tehát várjál.
2: Csak ki van, taktikai papucs van.
3: A fűben.
2: Taktikai papucs. Igen.
1: A fűről megy, várja a kőre, ott mi van? Megy a fűből mezitláb?
2: Megy a fűből mezitláb, fellép a kőre, de már ott van a papucsba lép bele, nem lép rá a kőre a vizes lábával, hanem nagyon papucsba okos. Lép, igen. Ott ugye bemegy a köves részen, addig megszállad a talpa a papucsban, aztán rálép a lábtörlőre, és onnan megy be a lakásba.
1: Atya Isten, töltsön velem egy napot, és mindenből kigyógyítom. Egy napot adj nekem vele.
2: Ez nem lehetséges. Nem lehetséges.
3: Abba belehal.
1: Vagy belehal, vagy átneveljük.
2: Ezek szenzoros problémák szerintem.
1: Ez szenzor, persze, szenzor, abszolút.
2: Igen, tehát a vizes fűből, azért, igen.
1: Miért a lábához? Mit ne éljen a lábához? Persze. És amikor kifele megy, akkor bentről kilép a kinti papucsba, azzal elmegy a fű szélére, és ott még és átlép a füves papucsra.
3: Nem, füves papucs nincs.
1: Vagy mezitláb.
2: Tehát csak a csempén megy papucsban.
1: Atya úristen.
2: Mert a parkettán nem kell papucs, a csempén kell papucs, a fűben meg már nem kell papucs.
1: Jézus atya úristen. Érted?
2: Na.
3: Egy átvezető szállodó
2: kemény
3: papucs.
1: És én legyek kemény, de csoki. De anyám marulják, babettával járunk.
2: Na, hát tessék,
1: de valószínűleg a te káoszodhoz meg ez kell.
2: Én nem tudom.
1: Szerintem. Ha teljesen őszintén megmondjuk, akkor a te káoszodban meg jól egyensúlyoz.
2: Igen, ha neki lenne káosz, akkor hallítanul élnénk. Tehát igen. Az nem lehet, ez kell, igen, ez kell.
1: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szerencsés napokon befogod a lányom, és aludhatok nála a pónis szőnyegen. Szájt a passz.
2: Legalább dögöljön meg akkor.
3: Nem, most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
1: Nem halsz bele.
3: Szájtapaszba.
1: Ragazd le a szádat.
3: Igen.
1: Nem fulladsz meg.
3: De megfulladt.
2: Hát, hogyha betaknyosodik, akkor viszont, de akkor meg fel kell ébredjél, nem?
1: Jó, minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem áll. Tehát azért egy hülye meghalt.
3: Nem egy.
1: Százak haltak meg, ugye?
3: Ezrek!
2: Egy falu nem ébred fel reggel.
1: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
2: De te horkolsz, Balázs?
3: Már nem, már szájtapasz.
2: Már nem, mert halott.
1: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni.
2: De egyébként
1: igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok. Szájtapasz.
2: Figyelj, ismerünk téged, Balázs, mit hazudsz? Hol a szájtapasz? Jelen
1: pillanatban
2: hol
1: ide teszek egyet, meg a lyukamra is.
2: Seki sebe.
1: Seki sebe, érted? Meg erre felfújódok, értem, hogy én is lenn baba.
3: A csillagok. Leveszi, akkor...
2: Minden nap megeszik 4 kiló csiamagot, és mindenét lerugasztja.
1: Lerugasztom minden, mert gondolod, de hogy nézek ki reggel, érted?
2: Túlnyomás azért az van.
1: Jó, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
2: Jaj, Istenem, Benni, engedd le apádat!
1: Szúrd meg késő, szúrd meg egy villával. Igen, tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
3: És tüdőgyógyászat és alvás medicinai szakértők.
1: Mit tudnak azok az alvásról?
3: Nem kóklerek, 3 okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
1: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja.
2: De hagyd már. Lehetsz a szádba, és nem tudod, hogy
1: azért jól meghalsz. Igen, nyitott gyomorszájban, és hájsz egy kicsit éjszakát.
3: Itt írja.
1: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
3: A refluxos, tessék.
1: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkosz.
3: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után se szabad.
1: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy
2: Még egy
3: kronikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl! Nyugalom!

0: Rákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön.
0: A Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rá.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Felváltva tartanak kormány és kabinet üléseket, lezárások lesznek az Országház környékén, bővült a kínálat a lakáspiacon. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A jövőben szerdánként felváltva tartanak kormány és kabinetüléseket, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetüléseken az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottabban foglalkoznak majd. A kormány szerint az új rendszer gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. Négy kabinet működik, stratégiai, gazdasági és költségvetési, fejlesztési, valamint védelmi. December végéig lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mély garázs környékén. Az ORFK közlése szerint technikai jellegű intézkedésről van szó, amely egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A változásra azért van szükség, mert október 1-jével megszűnt önálló szervezetként az Országgyűlési Őrség, és beolvadt a készenléti rendőrségbe. Nagyobb lendülettel kezdték az őszt a lakáspiacon az eladók, mint a vevők. Egy ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal nőtt az új hirdetések száma, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vásárlók. A szakértők szerint a bővülő kínálat a következő időszakban lassíthatja a lakásárak emelkedését. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény tegnap kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő tudást és értéket átadó közösségi terek, mondta a rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is, attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár itt egy tájház létrehozásával vonzó irányokat is adjunk.
1: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében megélénkülhet a délies szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, míg napközben 23 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: történik? Tibivel ezer éve nem beszéltünk, az a Tibiről van szó, és magyar bajnok lett egy bizonyos sportágban. Ezt mondjuk meg őszintén, hogy ez sokszor azért nem történik már meg velünk korunk béliekkel.
1: Mert nem jó sportágat választ.
0: Mert nem jó sportágat választunk, de 45-50 évesen már nem leszel nagyon magyar bajnok, az van, hogy azért úgy, és nem az, hogy öreg vagy, meg megetted a kenyered javát, de hogy az van, hogy hát azért ott már, ha addig nem csináltad, akkor ott már nem nagyon csinálod.
2: Sportolt bármit.
0: És a Tibi elkezdett, igen, 13-14 hónappal ezelőtt, nekem is van ismerősöm egyébként a lőtéren, és ő mondta, hogy többször látta a Tibit, ő sportlövészetet kezdett. És az van, hogy ő annyira ügyes és tehetséges ebben a dologban, hogy gyerekek, magyar bajnok lett, és most posztolt egy képet, miszerint ő áll egy dobogón, leszorítva a korábbi Európa, tedd a posztra,
1: hoppá!
0: Európa meg magyar bajnokokat leszorítva áll a dobogon, nagy kaliberű pisztoly, optika, divízió kettős ponttal áll a Tibi, és baromira gratulálunk neki, mert hogy ez nagyon menő, leszorítva, kicsit nem kevésbé természetesen mosolyogva, Európa bajnok és magyar bajnok sportlövőket, és Tibi áll a dobogó tetején. Figyelj, nagyon adom.
2: Lépuskával vagy légpisztollyal?
0: Hát ez mindjárt elmondja.
1: Nagy kaliberű pisztoly.
0: Nagy kaliberű pisztoly. Én azt hiszem, ez az a kategória, de nem akarok ebben olyan okoskodni, hogy bemész egy pályára, és ugye különböző akadály, egy pályán kell végigmenned, és folyamatosan vagy mozgó, vagy fix, nyilván 100 fajta kategória van, lősz végig egy pályát. Tehát ez nem a céltáblára.
2: Szerintem a félszem. Ez a klasszik céltáblára.
0: Én szerintem ne.
2: Állsz a 10 méter végén, de hogy...
0: Becsukod, le van ragasztva a félszemed, hát állsz,
2: így,
0: és...
2: Igen.
0: Én azt hiszem, hogy nem. Én szerintem ez...
1: Fölugrik egy ilyen nyomorult papírőr őzike?
0: A nyomorult, hát kimész egy ilyen pályára, azért persze, egy kis borz egy őzike.
1: Valaki bedob egy ilyen döglött fácán?
0: Iszonyatosan dinamikus, és nagyon jól levezet mindenféle stressz meg energiát, de hogy ebből ő magyar bajnok le, gyerekek. Hát azért...
1: Hát gratula.
2: Hát én is voltam ifjúsági bajnok.
0: Ifjúsági bajnok, igen. A 18-es, de sportlövészetben, vagy miben? Sportlövészetben?
2: Aha, igen.
0: De az a fix célpont, lőnöd kell, tízesbe kell lőni minél többször.
2: Igen.
0: Aha, félszemed letakarva, de nem fekszel, mint a sífutók.
2: Hát ha 50 méter előttünk, akkor igen.
0: Akkor már te csináltál ilyet?
2: Aha, igen. Igen, és tök jó voltam benne.
0: Azt a mindenségét neki. Na, mindjárt megkérdezzük, mert itt van velük Tibi!
3: Tibi!
0: Ezer éve! Ezer éve! Volt, te jó is! Ezer évek óta nem beszéltünk, basszus, komolyan.
4: Azért talán évek óta, de talán igen, szerintem
0: igen, kívülbe beszélgetünk. Igen, siva kettő.
2: Hívogatod a babal, itt csak nem veszik olyan neked a telefon.
0: Igen, igen. Na, mi a helyzet? Figyelj, ez milyen kategória vagy? Mi az azt érzünk, hogy divízió, nagykaliberű, pisztoly, optika, hát ezekünk nem sokat mond, mit csináltál?
4: Először is elképesztő élmény volt hallgatni azért, hogy szakavatott emberek beszélgetnek sportlövészetben.
0: Hát azért ehhez is egy kicsit.
4: Közeletes volt. Tehát a döglött nyúlton, a nyomorult őzön állt, a fekve, üvölve.
0: Minden
4: gyerek, volt. Iszletesen képbe vagytok. Tehát jól látni ezt a tájékozottságot. Ez, amiben én nyertem, ez egy nagyon komoly szakág, ez a Steel Challenge szakág. Itt az van, hogy 6 pályán keresztül vívnak ugye a lövők, itt ezek különböző fölállású fémcélok vannak, különböző távolságra, 15-20-30 méter vannak különböző fémcélok, különböző pályatervekkel, és fölállsz, és akkor csak te vagy, és ötször kell végrehajtani egy adott pályát, és abból a legjobb 4 időt számít, és aztán mész a következő pályára, és a következőre. És ez egy ilyen gyorsaság, ez egy ilyen elképesztő sprint szakák. Tehát annyi, hogy szólnak, hogy felkészültél, hogy felkészülsz, kapsz egy sípjelet, és onnantól kezdve 2 másodpercen belül, vagy 3 másodpercen belül vége is van a pályának, és azon belül kell tökéletesen hibátlanul a tőle tehető leggyorsabb idő alatt azokat a célokat eltalálni és nem hibázni.
0: De ide te belépsz egy szobába valahova, vagy ezek mozgó célpontok, vagy te nem látsz semmit, fölhúznak egy paravánt, ott van mögötte a célpont, és te fix helyen vagy, és lősz egy helyből.
4: Lehet, hogy Hollywoodban így van, de ez itt egy kicsit egyszerűbb. Itt ilyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak lőállások, ezek nagyon széles, nagyon hosszú lőállások, olyanok, mint egy ilyen picike kis ilyen kanyon, és abban van letéve 5 darab fémcél, különböző pozíciókban, ezek klasszikus pályák, tehát a világon bárhol ezek a pályák ugyanígy néznek ki. Most ez nagyon nehéz elmagyarázni, van, ahol ilyen tárcsák vannak, egymástól adott távolságra elhelyezve, és te megállsz, bámulod őket, fejlet rántasz, és elkezded a lehető leggyorsabb tempóban lelőni őket, és mindegyiknek találatnak kell lennie, és az utolsó lövésnél megáll az óra magától.
0: És akkor mész a következő pályára?
4: És mész a következő pályára, és elképesztő fókusz egy ilyen divízió, ugye, amit én lőttem, ez a nagy kaliberű pisztoly optikai irányzék, hát ez a rendes. Ezt úgy mondom, hogy a hallgatók is nyilván értsék, ez a pisztoly. Tehát ez nem légpisztoly, meg kiskaliberű pisztoly, ez ugyanaz, ami amivel nem tudom, hogyha nem tudom, New Manhattan utcáin melbelőnek.
0: Tehát, akkor, hogy ez a és 13 hónapja kezdted, és ez most oda jutottál, hogy magyar és Európa bajnokokat hagytál magad mögött?
4: Hát ezen mindenki meg volt lepődve, de az történt, hogy elképesztően nagy találkozás volt nekem ez a lövészet. Szóval nagyon nagy szükségem is volt rá, hogy te is mondtad, mentálisan ez egy fantasztikus sport. Ennek semmi köze nincs az agresszivitáshoz, meg hogy az ember azért lő, mert egy állat, és akkor lövöldözik. Tehát a lőtérre vezető út veszélyesebb valójában, mint egy rendes szakavatott sportlövész, amikor kint van a pályán, mert olyan protokoll van, meg olyan szintű fegyelmezettség. Elkezdtem lőni, és én nagyon nagy szenvedéllyel először tényleg én is pontot lőttem, tehát a pontos lövészet 15 méterről, mert nem tudom miről, abban is egyébként nyertem nagyon szép eredményeket, és de folyamatosan mentem, és szenvedéllyel mentem egy előre, és mindenki mondta, hogy nagyon nagy a fejlődési hív, amit járok, tehát hogy elég példanélkülinek látják azt, hogy ilyen gyorsan fejlődik a dologban valaki, és hogy gyakorlatilag egy kicsit múltam egy éves, és akik ott mellettem állnak a dobogón, ezek fantasztikus, tehát a Tanács Gábor az egy fogalom, tehát fél évvel ezelőtt még autogramot kértem tőle.
0: Ne csináld, hát most ez nagyon... Igen, most én nárakodjunk, kicsit engedj fel a dobogóra, bocsánat, följebb kell lépni. Most meg ott állnak alattad, kicsit olyan szomorkásan, hát hogy is mondjam. Te vagy a legboldogabb a képen.
4: Igen, sajnálom azt a képet, nem tudom miért nem mosolyogtak jobban, én is látom, tehát legalább amíg tisztelt is.
0: Szomorúnak tűnnek, te nagyon örülsz, én ennek örülök, hogy te örülsz, de ők azért tényleg szomorúak.
4: Mert, és azt hiszem, hogy azért, mert ez tényleg váratlan volt. És egyébként marha érdekes, hogy a versenyeket nem egyéni csúcsokkal nyerik, hanem stabil teljesítménnyel. Aznap reggel elhatároztam, hogy minden pályán mit akarok lőni, tehát volt egy tervem, hogy milyen időket akarok lehozni a pályákról, és amikor azt éreztem, hogy nagyon megy, akkor sem engedtem meg magamnak, hogy elvigyen a szívem, hanem lőttem a tervet végig. Tehát, hogy tudtam, hogy nem fér bele a hiba, ez egy országos bajnokság, és lőttem a tervemet végig, tehát amit elhatároztam, amikor úgy éreztem, hogy elvinne a szívem, akkor lefékeztem magam, és mondtam, hogy nyugi, John Wick, nem kell.
0: Nyugodj meg, tudod ki vagy, tudod honnan jöttél.
4: Tudod csinálni. Ez már ilyen az egy érdekes teher egyébként ebben a lövészetben.
2: Kapuzárás?
4: Már rég.
0: De azon már túl vagyunk, Cibi. Azon már te is, én is túl vagyunk.
4: Az egy nagy iskola egyébként, hogy például nekem ebben a sportlövészetben az ismertségem az egy elképesztő hátrány volt egyébként. Tehát, hogy én bárhova mentem oda, én rajtam ott a celebbélyeg, megjött, tudod, a díszcelep, tudod, tehát hogy nekem azért is egy óriási eredmény ez, mert ez valóban egy olyan verseny volt, amit nem lehet megkérdőjelezni. Mindenki ott volt,

0: Figyelj, másfél év múlva leszek szenior, de hogy bemondtad, összeugrott a gyomrom.
1: Bocs.
0: Tehát, hogy még szenior korom előtt azért sikerült egy országos bajnoki címet nyerni ebben. Nem, figyelj, nekem ez továbbra is szenvedély lesz, meg addig csinálom, amíg élvezem, de jön a maximalizmus, egyébként Balázs, szerintem te imádnád. Feri, neked nem menne.
2: Az biztos, ezzel a szemmel ne hülyeskedj, téged lődélek le egy először.
0: Szerintem Balázs, te imádnád egyébként, gyere ki valamikor.
3: Jó móka. Én valahogy a fegyverek hangját képzeld, én nagyon nehéz, engem vittek többször lőtére, és fél órát álltam, és mondom, oké, lőttem kettőt, de hogy se a hangja, se az egész, ami benne van, de azért, mert agresszív, és akkor meghal valaki, csak valahogy tőlem ez tök távol áll. De lehet, hogy aztán
0: nem
3: most meg már eljött az akkor, hogy...
0: Van a kezében.
3: Tessék?
0: Hát ez a dörei iszony, nem, ez mindig azt mondom, az ember nem arra van kitalálva, hogy boldog legyen attól, hogy valami felrobban a kezében.
3: Igen. Nekem ez volt az érzetem valahogy, hogy így nem jön. De hogy ez, figyelj, ez óriási eredmény, megláttam a posztot, hát nagyon röhögtem, hogy ez, na ez menő, ez komoly, és mondom, láttam az arcukat, hát ők nagyon szomorúak. Igen, szegénykéim.
0: Nyilván azért nem is posztoltam róla, mert rengeteg eredmény volt eddig, az elmúlt egy évben rengeteg aranyérmet, meg különböző versenyt nyertem, de azok olyanok, hogy jó, most lementél valahova, azt nyertél valamit, jó, ülj le, nyugodj meg, de hogy ezt most azért posztoltam ki, mert ezt olyannak éreztem, hogy oké, hát ez már gondolom olyan, amit ki lehet itt tenni.
3: Hát ez olyan, főleg, hogy Európa bajnok és magyar bajnokok vannak, igen. Ez körülbelül hány óra kiszámoltad, hogy így a 13 hónap alatt mennyit töltöttél lent a lőtéren? Ez így írdatlan meló lehet ebben.
0: Hát az könnyebb kiszámolni, hogy mennyit voltam itthon.
4: A gyerek meg is mennék.
3: Igen. De ez milyen menő, hogy az ember megtalálja valamit, amit ennyire beszippantja, nem? Hogy ez mennyi mindenen áthúz vagy átlendít? Hogy találsz egy olyat, amiért most úgy élsz, ha az. A mikorunkban ez már ritkábban jön el. Mert ugye valahogy úgy megvannak a kialakult szokásaink, sportjaink, hobbiaink, de hogy valami ennyire beszippantson, ez ritka.
0: És valamire fontos az, hogy egyébként az ember szerintem, tehát most néztem egy filmet, és tényleg az volt, hogy mi kell az embernek, és hogy szerelem, meg sok pénz, nem tudom, és ott hangzik el ez a mondat, hogy nem, az embernek cél kell. És szerintem tök jó, hogyha mindig tud valami olyat találni az ember, ami egy új cél, egy új valami készség, ami éberen tart, meg élesen tart, és a lövészet az tényleg ilyen, hogy itt figyelj, itt lehet akármilyen menő, oda mehet jó kocsival, lehet irtózatosan nagy a szád, bármi lehet, de amikor beállsz a lőkeretbe, és elhangzik a sípszó, onnan te vagy, meg annyi teljesítmény, amit oda vittél.
3: Jó, de azért néha oda képzeltél egy-két challenge komment előtt, nem?
0: De?
3: Na most is talazítsa, most egy kicsit beleresztek. Na jó, van, Tibi, egyrészt tökre örülünk, hogy hallottunk, kettő, hogy ez tényleg nagyon menő. Nagyon gratulálunk.
1: Tehát
3: ez elképesztően menő, hogy ott állnak alattad a szakik, te meg a dobogó tetején, 13 hónap alatt.
0: Nem,
3: Európa bajnok, magyar bajnokokat, és te ott virítasz a dobogó tetején, erre azt mondom, hogy ezt lehet posztolni, meg ezzel lehet.
0: Fantasztikus, azok az emberek, akik a másik és harmadik helyen állnak, azok fantasztikus lövők, és a továbbra is példaképek. Úristen, nehogy ez a szakizás vonuljon be a történetre.
3: Ott állnak ezek, akik született vesztesek. Hagyod már, Tibi, tudod te a
0: napos oldalra. Jézusom, ne, nekem találkoznom kell velük.
3: A napos oldalra születtél, Tibi, tudod te, hogyan lesz, Tibi. Nem, nekik is gratulálunk meg, tök menő, de ott vagy, és ez nagyon király, úgyhogy jó. Ma is mész, ez ilyen mindennapos egyébként, vagy heti mennyi ez körülbelül?
0: Hát azért heti 3-4 alkalommal vagyok 1-2 órát itthon.
3: Igen, csak valami kis tiszta ruháért, meg kajáért. Tibi, nagyon gratulálunk, vigyázz magadra, meg tökre örülünk, hogy hallottunk. Néha bukkanj föl, jó?
0: Én is, és figyelj, gyere már ki akkor hozzám. Tényleg, tartok én neked egy olyant, ami tetszeni fog.
4: A kertben.
3: Egyszer, megnézem, mondom, 3 éve voltam, akkor nem, de lehet, hogy most valami átkattad, megnézem. Jó, vigyázz magadra.
0: A hallásod egyre könnyebb lesz.
3: Igen, hogy tűnik el, örülünk. Ciao, Tibi, köszi, vigyázz magadra, köszönjük. Ciao, szia.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra.

Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.

0: vásárolj most a legközelebbi Jyske ruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jyske, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hunyavel szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvin Bowl csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
9: Séta?
10: Gondoltam.
11: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
10: Indulhatunk.
12: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
7: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
14: Leszállási engedély megadva. Irány.

0: kapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Sávosan emelkednek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak. Elindult a jelentkezés a közigazgatási ösztöndíj programra. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Sávosan emelkednek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra nő, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A 108 és 140 ezer forint közötti ellátások összege sávtól függően havi 6-tól 12 ezer forint közötti összeggel emelkedik. A 140 ezer forint feletti, de 146 ezeret ellenérő juttatásokat 146 ezer forintra egészítik ki. A pénzügyminiszter azt is közölte, hogy az árvaellátás minimuma jövőre 60 ezer forint lesz. Egy heten nem változtak érdemben az üzemanyagárak a hazai kutakon. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 636 forint, a gázolajért átlagosan 709 forintot kérnek. A hazai árak annak ellenére stagnálnak, hogy a világpiacon jelentősebb mozgások tapasztalhatók. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, legalább középfokú nyelvvizsgával. A résztvevők 7 hónapot egy választott minisztériumban, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 ezer, a külföldi szakaszban pedig átlagosan 750 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
3: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
2: A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, eső nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig délután 22 és 26 fok között alakul. Holnap derült, napos, száraz idő, valószínű kevés fátyol felhővel, a szél nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, míg délután 23 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend.
1: Nagyon izgalmas témával folytatjuk, mert hogy most már mindenhonnan ezt hallom én is, és a teremben is, és már mindjárt beszélünk erről, mert van, aki Dubájban, valaki Németországban rendeli, szúrja, eszi, mindent csinál, peptidek, gyerekek, az új aranykorszak, az új messiás megérkezett, peptid terápia, ha az inzulin nyomod, az is peptid, ha az Ozempiket nyomod, az is peptid, ugye mindjárt erről beszélünk, van, aki ezzel fogy, ezzel szépül, ezzel izmot épít, nálunk néhány a teremben,
2: nem érdekes. Égeti a zsírt.
1: Vagy égeti a zsírt, vagy fogyni akar, csodaszer van, mégis mindenki innen-onnan rendeli, mert hogy ugye engedélyek még kevésbé vannak. Klinikai tapasztalatok nagyon jók, és hát egy szépségipari, fogyásipari, táplálkozásipari csodáról beszélünk. Most legalábbis így elolvasod, hogy mit tudnak ezek a peptidek, de mégsem legális egyelőre.
2: Mindent is. Mindent igen.
1: Igen. Na és annak járunk utána, hogy tényleg csodaszer, vagy valami régi dolog, ami már velünk van ezer éve, csak most nagyon felfedeztük, biznisz, vagy tényleg meggyógyulunk, vagy lefogyunk, vagy elhízunk, vagy megerősödünk tőle. Dr. Breyer Helga belgyógyász, szénhidrát anyagcsere szakértő a vendégünk. Hello!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hello Helga, jó reggelt, ciao!
2: Jó reggelt!
1: Na, itt a peptid őrület van, most azon nagy titkot nem árulok el, hogy én is találkozom vele az edzőteremben, innen-onnan ki Dubájból, ki Németországból, ki hasba, ki szájba. Szedi, eszi, izmosodik tőle. Az a durva, hogy tényleg jól néznek ki. Kicsit el is gondolkoztam. Na, de mi ez tulajdonképpen? Segíts egy kicsit nekünk. Mi a peptid? Vagy miért van most ekkora őrület?
2: Ez egy régi új terápiás forma. Gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy vannak üzenetközvetítő molekulák a szervezetünkben. És ebben az a csoda, hogy nem megerőszakolom a szervezetet. Ugye a hagyományos gyógyszerekkel, mint egy kapcsolóval beküldöm a gyógyszert, és akkor ő csinál valamit erőszakosan. Ezek a szerek, ezek képesek idomulni a te szabályozási rendszeredbe, ha éppen gyulladásban vagy, akkor a gyulladást csökkentik, ha regenerálódnod kell, akkor a regenerálódási folyamataidat felerősítik, tehát mellékhatásmentesen, célzottabban egy sikeresebb folyamatot tudok ezek által elérni.
1: Nem kívülről viszek be valami külső anyagba, hanem beviszek egy olyan anyagot, ami bent van, felismeri a szervezetem, most próbálom lefordítani, és hozzásegít bizonyos öngyógyító, lefogyó, erősítő mechanizmusokhoz egy természetes anyag által.
2: A saját képességeidet erősíti fel.
1: És az igaz, hogy az Ozempik is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid, tehát minden, amit beviszünk, az szintén peptid.
2: Ha tisztázni akarjuk, akkor mindenki van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
1: Igen.
2: A fehérje egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel, ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a szám a lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje, ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ezek a peptidek, ezek már velünk vannak. Tehát az inzulin terápia is tulajdonképpen egy peptid terápia. Van egy másik hormon, az oxitocin, az is egy peptid, és használjuk a mindennapi orvosi gyakorlatban. Körülbelül 7000 olyan peptid van, amivel klinikai kutatások folynak. Tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk intervenálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
1: És ez a peptid.
2: És ez a peptid.
1: Tudjuk szűkíteni, hogy akkor ez tulajdonképpen rákgyógyítás, fogyás, szépségipar, hízás, izomépítés, tulajdonképpen minden ható. Tehát, hogy minden, ha megtalálom funkciósan azt a peptidet, akkor megvan a csodaszer.
2: Így van, tehát célzottan a rendszerbe bele tudok lépni. És azt az igényt megpróbálni kiszolgálni, ami te szeretnél érni. Hát nem hiába ezek a peptidek, pár képviselőjük, ugye a Nemzetközi Dopping Ellenes Szövetségnek a vadának a listáján van már. Még nincs engedélye, de már vadalistán van.
1: Na, ez kezd igazán érdekelni. Mitől tudok izmot növeszteni?
3: És
1: miért nem legális, ha ennyire jó? Mert hogy még mindig azt hallom, hogy Dubáj, Németország tiszta forrás, nagyon jó, de ezt Magyarországon még egyelőre nem veszed meg, sőt, talán Amerikában is betiltott.
3: Hát volt legális egy ideig.
1: Volt legális, és betiltották.
2: Így van, tehát tisztázzuk azt, hogy jelenleg, hogyha az amerikai szabályozást nézzük, most júliusban történt egy változás, mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriába lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális működik. Engedélyt kapjon.
1: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül a legálisra.
2: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiánya, csak a szám kevés.
1: Jaj, kevés a szám.
2: Egy bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül robbanás ebből lesz. Legális szerek lesznek.
1: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális. Milyen felhasználási terület?
2: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az Ozempik,
1: meg a fogyás. Az fogyás. Ugye, tehát akkor mondjuk a fogyás.
2: Ugye ez tulajdonképpen egy bélhormon. A bél falában képződő fehérje vegyületről van szó. És amikor ő bevezetésre kerül, ugye regisztráltuk azt, hogy nem csak attól válik valaki túlsúlyossá vagy cukorbeteggé, hogy a szöveteinek az inzulin érzékenysége romlik, hanem attól, hogy a bélfal nem csinálja ezeket a vegyületeket. Tehát azoknál, akiknél az étvágy szabályozásnak a zavara van, eszel, és nincs felső limit, túleszed magad, vagy állandóan éhes vagy állandóan csipegetnél valamit, mert az étvágyszabályozási központod nem működik, ezek ugye a bélagytengelyen működő szabályozó vegyületek.
1: És ezt beadom, és onnantól kezdve nincs hűtőnyitogatás.
2: Helyettesítem azt, amit elvettek tőlem.
1: Megőrülök.
2: És azért mondom ezt, mert tényleg elvették tőlünk. Tehát az, hogy a bélnyálka hártya nem tud működni, az igenis külső környezeti hatásoknak a következménye. A felelőtlen antibiotikum használat, fertőzések, a feldolgozott élelmiszerek adalékai, azok a vegyszerek, amik az ételekkel jutnak bele a szervezetedbe, ez mind az első védelmi zónádat, a bélfal nyálkahártyáját fogja tönkretenni.
1: Erre jön egy természetes anyag, ami eleve van bennem, én azt mondom, hogy ezt helyre akarom állítani, beadom a peptidet, és lehet, hogy 5 év múlva akkor meggyógyulok, vagy lefogyok?
2: Így van. Mert hogyha emellett te életmódot váltasz, és elkezdesz arra figyelni, hogy elemezzük azt, hogy mitől váltam én kevésbé védhetővé. Tehát elmész egy orvoshoz, és kivizsgáltatod magad, hogy van-e bármilyen bélfal érintettségi problémád, táplálékintoleranciád, van-e olyan állapot a szervezetedben, ami a szervezeted energetikáját nem tudja jól működni, csúnya szó jön, de ez a lényeg, és szeretném, hogyha sokan elkezdenének ezzel a szóval ismerkedni, ez úgynevezett mitokondriális betegségek.
1: Ha maradjunk a felszínen, azért arra kérdezik, itt most kezdek elveszni a mitokondriális.
2: Jó, legyen kellő izmod.
1: Na, ez jó.
2: Sejtettem.
1: Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
2: Magyarországon sehonnan.
1: Ne?
2: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, és nem
1: egy
2: tudjuk...
1: Egy kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kicsi kockázat.
2: Nagyobb a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
1: Itt de ugye... mitől nagy? Azt mondod, hogy működik. A szervezet felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát aki Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Tehát ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
2: Nem tudjuk, hogy miből csinálja.
1: Aha.
2: Nem tudjuk, hogy mivel oldja. Nem tudjuk, hogy mi a vívőanyag. Nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát. És ugye nagyon-nagyon sok olyan esetet olvasunk, mert hogy influencerek, ugye vannak a biohackerek, akik imádják ennek az interpretálását. Az, hogy ő honnan vásárol, az fekete zóna. Tehát olyan, mint az anabolikus szteroid.
1: Tehát nem tudod, hogy honnan jön. Nem tudod, honnan jön. Nem gyógyszertári minőségben kapod.
2: És én azt gondolom, hogy itt ez időfaktor is, mert természetesen én holnap után akarok, mit tudom én, 3 kilóval több izmot magamra pakolni, akkor pakolj magadra mondjuk fél év múlva 3 kiló izmot, kevesebb kockázat árán. Tehát most én azt látom, hogy a jelenlegi álláspont szerint a klinikai vizsgálatok abszolút reménykeltőek, de még nincs olyan szer, amire azt mondanám, hogy engedd meg magadnak.
1: Gyerekek, van egy rossz hírem, marad az ampulás tesztoszteron. Sajnos nem tudok mit. Hát látjátok, itt a Helga.
3: Próbáltam
1: megmutatni, mondom, jöjjenek a peptidek, akkor marad a keleti jobb aluljáró és az ampulás tesztó, gyerekek. Ennyit tudok.
3: Annál is nekem van jobb megoldásom, de zárójelbe záró. Ezek a tapasztalatok most akkor ezek szerint ebben a pillanatban ilyen szájhagyomány után terjednek, hogyha okosabb akarsz lenni, akkor szedd ezt, ha fiatalabb akarsz lenni, akkor kend ezt, hogyha egy nagyobb izomot akarsz, akkor tedd ezt. Most ezeket összefogom, beszerzek belőle 3-4 fajtát, hogyha én ezeket így egymásra szedem, akkor attól én fejre állhatok, tehát ennek lehet valami negatív következménye?
2: Igen.
3: Ezeket... Nem hat, oké, okay, az a legrosszabb. Koktélhatás, de hogy történt.
2: Kimondtad a varázs.
1: Hát ennyi, Helga, de... hát azért, na.
2: Nagyon szépen köszönöm, szerintem.
1: Nem is kell, hogy én lassan doktorálok, gyerek.
2: Azt gondolom, hogy itt ez is egy nagy probléma, hogy ha nem látjuk azt, hogy honnan, hogyan előállítva, mi van benne, és ezeket egymásra szurkálják.
3: Mert szurkálják?
2: Mert hogy szurkálják ezeket. Ugye azt kell tudni, hogy amit szájon keresztül veszel be, az egy természetes védelmi mechanizmuson keresztül lebomlásra kerül. Tehát a májadnak a méregtelenítő rendszere először megszűri, és a hatóanyagnak csak egy töredéke jut el a végfelhasználó szervhez, legyen az bőr, vagy izom, vagy bármi.
3: Hát bocsánat, hogy közbevágok, de ha most én beírom azt, hogy peptid, akkor egy rakás tablettát dob ki. Akkor
1: az
2: azt gondolom, hogy igen, mert hogyha ha célzottan, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit beviszek a testembe, a minimálisan szükséges, de már elégséges mennyiséget keresem. Tehát minél nagyobb a mennyiség, annál inkább nő a mellékhatásnak a kockázata.
1: Van olyan európai országon legális? Tehát mondjuk a németeknél működik, használhatják?
2: Nem.
1: Sehol a világon nem.
2: Ezt szögezzük le, hogy Európában sehol nem legális.
3: De ha ez ennyire jó cucc, akkor miért nem áll érdekünkben az, hogy ezt nagyon gyorsan átpörgessük és legalizáljuk?
2: Részint van egy szabályozási struktúra, amit követni kell, az imént említett megfelelő esetszámú humán klinikai vizsgálatnak az eredménye. A másik, és én ebbe beleállok, azért a gyógyszergyáraknak sem érdekel.
1: Na végre valaki, tessék, köszönöm szépen. Mielőtt alulsisakot kapok, bizonyos lobby tevékenységeken lassítják, hiszen ha ilyen olcsón és könnyen előállítható peptiddel meg tudok gyógyítani egy csomó embert, akkor egy milliárdos biznisz dől be. Tehát a Big Pharma azt mondja, hogy nem engedem, lassítom, mert nem áll érdekem, mert hogy az ember egészséges legyen.
2: Mert hogy a funkcionális medicina az pont erről szól, hogy nem gyógyszerekkel akarok valamit megoldani, hanem életmódterápiával.
1: A gyógyszeripar mindent akar, csak azt, hogy meggyógyuljál. Mert abban neki nincs biznisz. Tehát a fegyver, gyógyszer a legalább ugyanakkor a dollárbevétel, tehát miről beszélünk? Nem akar meggyógyítani, nem az az érdeke, hogy te egészséges legyél. Akkor ez viszont lassítva lesz. Tehát akkor ezek a peptidek, beszúrom, lefogyok, izmos vagyok, akkor ezt csúsztatni fogják.
2: Így van, és hát ugye arról se feledkezzünk meg, hogy ezeknek a várható hatása, hogyha jól van irányítva, és jó életmód terápiával társul, akkor az egészséges élet éveidet is meg fogja növelni. Tehát én nem csak azért akarok valakit hosszú életűvé tenni, hogy aztán utána 30 évig betegségben tudjak rá gyógyszereket költeni, hanem én azt szeretném, hogy egészségesen töltsd el az utolsó mondjuk 50 évedet.
1: Igen, csak úgy beszélünk róla, hogy bejössz, hozod a csodaszert, én meg már rendelném, de nem tudom.
2: Jó, tehát,
1: hogy ez így azért
2: barátom,
1: nyugodjatok meg, gyerekek, lesz kutatás, 10 év múlva már lesz. De ez milyen érdekes, hogy itt vannak a peptidek, felismeri a természet, benyom a szervezet, meggyógyulnék, ha még 30 évig várunk rá. De a COVID egy év alatt kész volt az oltás. Gyerek, így jöttek, mindenki ott volt az oltás, de
2: nekem
1: most
2: is ez a meglátásom.
1: De arra egy év alatt meg tudtuk csinálni az oltást. Van ellenanyag, hát itt a Sinopharm, ott a nem tudom, amerikai, orosz, minden egy év alatt kifejlesztették. Itt vannak a peptidek, még minimum 10 év, amíg vizsgálnunk kell. Ó, hát nehogy a végén meggyógyulják, de oltás az van a hűtőben, azonnal, ha bejön a vírus. Adjuk be neked finoman. De nem mondhatod el, mert ezüst fólia, vagy sisakot kapsz a fejedre, fóliasisakot. De te is így gondolod?
2: Abszolút.
1: Na most hát azért csak belgyógyász vagy.
3: Csak azért
1: hívtunk meg, hogy igaz. De akkor ez hogy de mondd meg, hogy van ez? Tehát tényleg, arra ott volt, egy fél év alatt beoltottak minket.
2: Itt szemléletváltás. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg a szakma és a szakmai hozzáállás azt követeli meg, hogy bizonyos diagnosztikai és terápiás utakat végigvigyünk. Mert kellő evidencia van rá. Tehát ez a szakmai etikának az útvonala. Most azzal, hogy főleg a mesterséges intelligencia segítségével a rengeteg információból le tudjuk szűrni azokat a hatásokat, ami inkább a megelőző orvoslás felé tereli most már az orvosi terápiás utakat, ez egy idő. Tehát nem mindenki ért vele egyet, engem is a saját szakmámból nagyon sokan támadnak emiatt, hogy merek másképp gondolkozni, vagy másképp látni dolgokat, de én meg azt gondolom, hogy amikor én orvossá váltam, én azt mondtam, hogy a teljes és a legjobb tudásom szerint próbálom a betegeim érdekét szolgálni.
1: Te akkor azt mondod, hogy a jelenlegi peptidek közül kimerjük jelenteni, hogy senki ne rendeljen, anélkül, hogy nem vállalja azt a kockázatot, hogy nem tudja, hogy mit kap.
2: Így van. Tehát saját
1: mert hogy sokan vannak már rajta. Tehát ez most akkora sláger, mint az Ozempic két éve.
2: Így van, és én ezt nagyon sajnálom, csak ugye szedjük szét. Amikor arról a szerről volt szó, vagy a bármely más hasonló hatásmechanizmusú szerről, ott egy gyógyszerengedéllyel rendelkező gyógyszerről van szó. És ez nem ugyanaz a kávéház, mint akkor, amikor egy BPC 157-esről beszélek, mert ennek még nincsen egyszerűen forgalmi neve.
1: Oké, de hogy értsem, mondjuk én izmosodni akarok, csak hogy mit tud maga a szer, anélkül, hogy nem búzítunk senkit vásárlásra, csak elmegyek. Én elkezdem adni. Tudjuk azt, hogy hány kiló izmot, mennyi időt épít fel nekem ez a peptid? Nem tudjuk. De nagyon megizmosodnék. Én látok egy-két embert a teremben. Hát! Megint néztek ki 3 óra, és tudom, hogy mit csinálnak. Mit, tehát hogy, akkor viszont nincs egy kézzel fakadt a szám, hogy figyelj, elkezdett szenni félből 4 kiló izom rád épül.
2: Azért ne felejtsd azt el, hogy teljesen más mindenkinek a genetikai összetétele.
1: Más
2: az életmódja, másképp eszel, másképp alszol, más az edzés tematikád is. Tehát a teremben is úgy, nem mindenki ugyanúgy edz. Tehát itt nagyon sok tényezőnek
1: kell... Hát én másfél órát, akik peptiden vannak, azok 20 percet. És mire én bemegyek a teremben már szaunázik.
3: Tehát az egészséges életmódot, meg a jó szokásokat, ez sem helyettesíti, vagy váltja ki, csak hát támogatja azokat a folyamatokat, amik egyébként normálisan működnek.
2: Abszolút egyetértek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy varázspálcával csodát tudunk tenni.
3: Hát az Ozempic az ilyen?
2: Nem, az sem ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ott is azt tisztázzuk, hogyha te nem váltasz életmódot, nem fogsz tisztábban étkezni, nem fogsz edzeni járni, nem fogsz többet pihenni és aludni, akkor az sem fog működni.
3: Akkor hiába szóval.
1: Mennyien voltak Ozempikkel is, meg vannak a mai napig. Milyen fogyások vannak? Átalakítottam a gyümölcs turmixomat, meg többet mozgom. És lefogyott 40 kilót két hónap alatt, igen. Ki fog győzni szerinted? Itt van egy 1000 milliárdos iparág, mint a Big Pharma, és itt van az ember, aki viszont meg akar gyógyulni, és hosszú távon akar élni. A kettő az egy tök ellentétes érdek. Az egyik koncernnek az az érdeke, hogy tünetet kezeljen, és ne az okot, adjon gyógyszert, és ebből sokat keressen, és itt van az ember, aki meg akar gyógyulni, jól akar élni, és sokáig akar élni. A kettő nem fér össze. Beterelnek minket még jobban, hogy már ne 8 gyógyszert szedjek, hanem 10-et, és ebbe az irányba megyünk, vagy fel tud ébredni az ember, fel tud ébredni az orvostársadalom, és kivetközni magát a bizniszből, azt tudja mondani, hogy már pedig mi tényleg meg akarunk benneteket gyógyítani, gyógyuljatok és legyetek egészségesek. Mondom ezt akár itt a peptidre is, hát itt a csodaszer, és 10 év múlva itt fogunk ülni, hogy na, akkor Helga, hogy látod? Hát most az van, hogy még van 3 klinikai kísérlet, a 8-ból 2 már benn van, de jó lett volna. Ki győz? Ők győznek, vagy mi győzünk? Mert ez egy csata, ami most zajlik.
2: Én örök optimista vagyok, én azt képviselem, hogy mi fogunk győzni, tehát a funkcionalitás fog győzni.
1: Tehát a funkcionalitás. És az győz, hogy az ember az öngyógyító mechanizmusait rásegítse mondjuk a peptidekkel, de ne gyógyszer irányba menjen, hagy gyógyszerrel egy koleszterin, nem tudom, véreredmény változással, hanem beindítsuk az öngyógyítást. De abban nincs biznisz. Ha a szervezet meggyógyítja magát, nincs biznisz, nem?
2: Én meg azt gondolom, hogy számtalan út fog kinyílni akkor, hogyha jobbá tudjuk tenni ezt a funkcionális rendszert, amit úgy hívunk, hogy emberi test. Tehát én abból indulok ki, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit látok megvalósulni a mindennapokban. És hogyha ha ezt el tudjuk érni, hogy optimálisan fogok tudni mondjuk 50 évesen is a tapasztalatommal, a tudásommal ott lenni a munkavállalói piacon, akkor előbb-utóbb rájön arra egy jó képességű matematikus, hogy elmondja azt, hogy na erre a munkaerőre még nagyobb szükségem van, mert sokkal többet fog tudni hozzáadni az én bizniszemhez, és akkor azt mondja valaki, hogy hoppá, akkor mégiscsak engedjük azt, hogy peptidekkel magas életkorban teljesen egészséges és tökéletes emberek
1: jól éljenek. Így van, tehát most
2: nem akarok ilyen nagy szavakat, meg fellengzősek mondani, de hát tegyük már jobbá ezt a rohadt világot.
3: Belgyógyászként, szénhidrát anyagcsere szakértőként, mi az a legnagyobb elcseszés, amit magunkkal szemben tehetünk? Tehát a mozgásszegény életmód, a rossz táplálkozás, tehát hol látod a legnagyobb problémát, amivel mi most így gyilkoljuk?
1: Hát ezeket tudjuk, nem? Stressz, mozgás.
2: Azt gondolom, hogy a stressz nem is annyira. Mert azért volt is Sejé Jánosunk, aki azért a stressz elméletével megtanított minket arra, hogy át lehet csatornázni a negatív energiát pozitívba, ha van hozzá eszközöd, és ezt megtanítják neked. Én azt gondolom, hogy itt tudás alapúvá kell tenni a rendszert. És ez a tudás alap, ez az iskolában kell, hogy kezdődjön. Tehát az életmódváltás az egy nagyon-nagyon-nagyon gürcös folyamat felnőttként. De ha gyerekként ezt evidenciaként kezded el kezelni, és én tovább megyek, ugye én nagyon sok kismamát gondozok. Tehát ezek a folyamatok az anyaméhben dőlnek el. Tehát ott programozom be a saját gyerekemet. Ott tudok hozzátenni ahhoz, hogy oké, adok neki én meg a férjem egy-egy fajta genetikai programot, de hogy ez majd mivé fog válni, az már az alatt a szent 9 hónap alatt eldől, hogy én hogyan állok ehhez a gyerekhez hozzá. És hogyha innen indítom a folyamatot, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb igény lesz arra, hogy akár még peptideket is használjunk, mert egészségesek lesznek az emberek.
1: Nagyon köszi, érdekes volt, gyerekek, óvatosan a peptidekkel. Ezt akartuk körbejárni. Egyelőre, ha rendelsz netről, Németország, Dubáj, Amerika, óvatosan, mert nem tudjátok, hogy mi van benne. És akkor egy

0: a Rádió Egyen.
1: Javultak a mentők szeptemberi kiérkezési adatai. Napokon belül kérják a közlekedési múzeum felújításának közbeszerzését. Elkezdődött a kutyák összeírása Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben az előző hónaphoz képest. A legsúlyosabb esetek 90%-ához 26 percen belül megérkezett a mentőegység, az esetek 3/4-ében pedig alig több mint 20 perc alatt értek a helyszínre. Az országos mentőszolgálat szerint az adatok javulást mutatnak augusztushoz képest. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kiérkezési idők további csökkentésére van szükség. Napokon belül kiírják a közlekedési múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a dízelcsarnok és az északi járműjavító Magyarország fontos épített kulturális és vasúti öröksége. Hangsúlyozta, hogy ezeket az értékeket meg kell őrizni. A tervek szerint a megújuló terület ad majd otthont a közlekedési múzeumnak. Több budapesti kerületben is megkezdődött, illetve hamarosan elindul az EB összeírás. A 7., a 8. kerületben már várják az adatokat, később pedig a 6., a 3., a 15. és a 13. kerület is sorra kerül. A gazdáknak minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteniük, akkor is, ha korábban már szolgáltattak adatot. Az adatszolgáltatás elmulasztása akár 150 ezer forintos bírsággal is járhat. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében megélénkülhet a délies szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, míg napközben 23 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarország szexfővárosát megint megválasztották. Olvastátok? Hogy ez minden évben megtörténik. A Google keresések alapján megnézik, hogy ki melyik városban keresett rá legtöbbet. Nem néznek mást. Nem néznek szexuális aktivitást, tehát semmit. Csak, hogy a szex kifejezésre melyik városban kerestek rá a legtöbben. Na mit szóltok? Hol van Budapest? Mit gondoltok?
1: Ez az.
0: Hol van Budapest, mint a fővárosunk?
1: Sehol.
0: Sehol, az első tízben nem vagyunk benne.
1: Mert mi ilyen jó emberek vagyunk.
2: Szerintem, mert az, állj, az nem rossz ember, aki pornót néz.
1: Nem.
2: Ne állíts.
0: Nem is biztos, hogy pornó, csak szex.
2: Jó,
0: tehát
2: csak
0: az
2: szex.
0: Még nem is biztos, hogy felnőtt film, nem tudják a kategóriát, nem árul el semmilyen szokás. Csak ezt a szót hol ütötték be Magyarországon a legtöbben, hogy szex. És meglepő az eredmény. Mert hogy Budapest az első tízben nincs benne.
1: Megyeszékhelyek vannak?
0: Megyeszékhelyek sincsenek nagyon. De. Szerintem a kutatás az inkább arról szól, hogy ahol este 5-kor megáll az élet és besötétedik,
1: igen,
0: és nincs nagyon mit csinálni, ott aktívak a kisvárosiak és a falusiak, és hát mit csinálnak?
1: Mit? Hát rákeresnek.
0: Hát valószínűleg elindul a keresés. Ugyanis olyan nevek kerültek föl, mint Tét, mint Nyírcsaholy, mint Csertő, mint Cigánd, Oszkó, Regőj, ezek mind felkerültek a top 10-be.
2: Hát kis település.
0: Nagyon kis települések, igen. 1931 fő, 2078 fő, Csertő a hatodik lett 395 fővel. Ott mi megy?
1: Ott 5G megy.
0: Ott mi megy? Ott. Oszkó negyedik lett 605 fővel, érted? 600-an vannak a faluba, és mindenki rákeres esténként.
1: Ezeknek a településeknek nincsen moziuk, nincsen színház, és valószínűleg a kocsma is bezár este 8 után.
2: Hát ha van még.
0: Valószínűleg szerintem ez
1: nincs,
0: van. Tehát minden
1: semmi.
0: Bezárt. A fiatalok elköltöztek, és ott ülnek az 50 pluszosok, és iszonyatosan gyászol mindenki. És hogy ki lett az első 305 fős falu? Ők lehozták 305 fővel, érted? Egy Zala vármegyei falu, Nemes Rádó ez a nevük.
1: Na.
0: És Nemes Rádó megnyerte, a Google kiadta a keresést, és azt mondják, hogy itt kerestek erre a szóra legtöbben. 300-an vannak, nem többen.
1: És az együtt, együtt jár egy népességszaporulat növekedése?
0: Nincs. Nem kutatják. Tehát ugye nem nézik azt, hogy a szexuális aktivitást nem nézik, az összetételt nem nézik, a rangsor kizárólag a szex kifejezése indított keresés. Semmi. Okay. Ezt a szót hol ütötték be a legtöbben? 305-en vannak.
2: De gyerekek, aki ilyen tartalmat akar nézni, ott van még olyan, aki ezt üti be, hogy szex?
1: Há, hogy
2: nem? Hát nem a...
0: Szerintem pont ettől ennyire analóg, imádom.
2: Tehát beérted,
0: nem ütöd be így, hogy szex, bárhogy beütöd be, így már nem
2: behúzod a P betűs oldalt, azt akkor ott nézed, igen, vagy az akármilyen oldalt.
0: Tehát ott van például Tilaj, ott van Szent Péter úr, ott van Gétje, ott van Misefa, ott van még Nemes Szent András, és közöttük meghúzódik ez a kicsi kis magyar falu, Zala megyében Nemes Rádó, Liget falva alatt egy kicsivel, a Botka kastély és a Vadász panzió előtt.
1: Okay.
0: Ott vannak 305-en.
1: Nemes Rádónak van egy szép nagy temploma.
0: Igen.
1: És sok szántóföldje.
0: Oké, okay, ettől még
1: alapján.
0: Igen. Megelőzte Mándot 272 fővel, és odavágott Regőjnek, ahol 975-en vannak. Érted? Hát azt gondolnád, hogy Budapestet ütik, Budapesten ütik be, vagy Debrecen, vagy Miskolc. Tehát, hogy valamilyen nagy megye székhely, vagy nagyváros.
2: Nem, itt tényleg az van, hogy 4 óra, besötétedes lassan itt a tér.
0: Semmit nem tudsz
2: valami,
0: csinálni.
2: Igen, valamivel el kell ütni az időt.
0: Ha már ott lakik, írja valaki. Lehet, abban 300 emberről Pista lehozta a rekordot egyedül. Ezt nem tudjuk, hogy mi van egyébként.
2: Ráadásul, ha beütöd a szexszót, akkor ez jön ki, hogy 7 szexpóz, ami új érzéseket ébreszt.
0: Béna dolgok. Igen.
1: De itt a 18-as tartalmak le vannak.
2: Ki jön a szex vajon mi? Hát, na.
0: Mondjuk az is jó analóg a Google, ha szexre még a szex vajon mit adja ki.
1: Nemes Rádón jobban csillog az emberek szeme másnap reggel vajon?
0: Na, ott már nem csillog. De tényleg, mi van 300 főben egy fő hozzá ezt egyre durván? Tehát valaki nagyon rajta van. Na, mindjárt megkérdezzük a polgármesteren, itt van velünk a polgi, Vekas Ferenc. Hello Ferenc, jó reggel, ciao.
3: Üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat. Segíthetek.
0: Igen, örülünk, hogy itt vagy. Ti tavaly is nagyon jól végeztetek ezen a helyen, mert azt hiszem tavaly ti másodikok vagy harmadikok lettetek. Ez így van, jól mondom?
3: Másodikok lettünk, igen, tavaly. Tavaly előtt voltunk elsők.
2: Jó, írtál egy polgármesteri körlevelet, hogy ez tarthatatlan, hogy másodikok vagyunk, mindenki többet nézze.
3: Nem írtam semmit, viszont azóta is nyomozzuk, hogy ki lehet az az illető, akinek beakadt a enter gombja, tehát nem egyszerűen tudunk rájönni, hogy ki az, aki.
1: Van-e valaki, aki gyanús?
0: Igen, kire gyanakszol?
3: Hát, gyanúsítottunk, az van, de nem adnánk ki a egy módvala.
0: Igen.
3: Ugye maradjon meg a mi titkunk.
0: Igen, a korábbi győztes kiskopárd volt. Kiskopárd valamiért kiesett az első tízből, tehát ott valószínűleg az űrge meghalt.
1: Nem, lekapcsolták az internetet.
0: Hogy lekapcsolták az internetet, igen. Aztán ugye az ezüstérmes, a 272 szám lakosú Mán lett, és Regői lett a harmadik, ők Tolna vármegyében vannak, de hogy ti vagytok az ország szexfővárosa, ezért ez menő.
1: Gratulálunk!
3: Hát köszönjük szépen elsősorban. Viszont a visszatérve a kattogás, én nem hallom, és így sincs nálunk jegérkattogás, tehát nem tudjuk alátámasztani, hogy mi vagyunk azok, akik, illetve hát most itt a könyvtárban nézem épp az interneten a hozzáférést, hogy nem esetleg a könyvtárban akad be. Igen, hogy nem esetleg itt akad be a keresőgombon ez a szó, de nincs itt, tehát nem itt van a
0: forráspont. A Mari néni lesz az, ott lesz a Mari néni. Figyelj, amikor tavaly ezüstérmesek voltatok, ez szóba jött valahogy a faluba? Vagy valamilyen gyűlésen, vagy valamikor, vagy neked ezt megemlítették, hogy hát Feri, másodikok vagyunk, hallottad?
3: Hát a faluban mi azért egy kicsit úgymond visszahúzottabbak vagyunk, és nem igazán van ez állandóan szóba. Persze beszélünk azért róla, hogy hát másodikak lettünk. Sokan mondják is, hogy majd az idén tehát sűrűbben nyomják azt a kereső gombot, illetve az internetet, hogy ez elsők legyünk. Hát ez most úgy nézem, hogy sikerült.
1: Lecseréltétek-e már esetleg a Nemes Rádói címert valami másra? Van-e már
3: nem cseréltük le, és nincs is szándékunkban, nekünk nagyon jó megfelelés.
0: Ugye mi az összetételetek nagyjából? Tehát, hogy a korosztályilag, nyilván nem lehet pontosan tudni, de hogy megközelítők, hogy néz ki Nemes Rádó? Milyen idős emberek vannak ott?
3: Hát idősek vannak, de túlnyomóan inkább fiatalok, és egyre többen szeretnének Nemes Rádóra költözni. Hozzáteszem, ugye több mint 45-50 fiatalkorúan van, tehát akik 18 év alattiak vagyunk, úgyhogy Isten igazából mi fiatalodunk.
1: Vajon minek köszönhető ez a statisztika? Mi van Nemes Rádón, vagy mi nincs Nemes Rádón, ami miatt az emberek ennyit keresnek rá a szexszóra?
3: Ezt igazándiból nem tudom megmondani, viszont azt meg tudom mondani, hogy a fiatalság miért szeret itt lakni, illetve miért szeretnek ide jönni az emberek. Nagyon-nagyon szép helyen vagyunk. Ajánlom, hogy egyszer gyertek el, szívesen fogadunk benneteket is, akár még egy műsor erejéig is. Nagyon szép környezetben vagyunk, jó a levegő, azt hozzáteszem. Tehát ugye itt mindenki szeret a szabadban kint lenni, mászkálni. Hozzáteszem, ugye véget ért az aratási időszak, tehát azért
2: szóval
3: most egyre többen...
2: Van-e ilyen internet a faluban?
3: Hát ilyen internetünk természetesen van.
0: Ingyen van a net?
3: Sőt, ugye 5G-n ki is van, tehát ugye itt az 5G-n kívül mindenki más, tehát megtalálja az 1G-t is.
1: Nekem az 1G is elég lenne.
3: Így van.
0: Hozzátok kellene felállítani ezt a szobrot, amit most valahol lebontottak. Az egy ilyen vándorszobornak kéne lenni, az a falosszobor.
1: A falosszobor.
0: Ezt felállítanak, és egy évre megkapjátok, ha már Mánd, vagy Oszkó, vagy Cigán, vagy Csertő megnyeri, akkor meg átviszük oda.
1: Egy ilyen vándorkupát, így körbeadjuk.
0: Igen.
3: Köszönjük szépen, de nem tartanánk rá igényt. Van nekünk is vándorkupánk, tehát van nekünk ilyen vándorkupánk, ugye ez máshoz köthető, tehát nem csak erről vagyunk híresek itt Zala megyében, ugye mi nálunk van az első ilyen, mi nálunk volt az első ilyen régebben egy becsületkasszás étterem, ez nagyon híres volt itt a ország szerte is, tehát az országból több helyről is jöttek ide étkezni, tehát ugye ez... Régen nálunk erről is voltunk nagyon híresek, azóta is minden éven megemlékezünk. Onnan ered egy ilyen vándorkupánk, egy ilyen kolbásztöltő versenyről, tehát onnan továbbadjuk minden éven.
1: Teljesen őszintén, te javítottad a statisztikát? Te is rákerestél?
3: Én nem, nekem nincs.
1: Itt az ideje, hogy
2: gyónyál. Bárkit megkérdezel azt, hogy

0: Ne csináld, komolyan? Zsebkendő maradt a babolajat, felvásárolták ezek ilyenek.
1: Mi lenne, ha kitűznél valami pénzdíjat, hogy aki bevállalja, az mit tudom én, nyer valamit? Hogy ő tényleg tett ezért rendesen?
2: Hát nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy volna rá esetleg jelentkező. Szerintem akkor sem biztos, hogy megtudnánk, hogy ki az az illető, aki ilyen szorgosan nyomkodja a gombokat. Tehát
3: specializálódjatok, hát legyetek akkor ilyen tantra központ. És akkor mindenféle...
0: Fölbukkannának a 70 pluszosok, akik csak otthon keresnek, igen.
2: Igen.
0: Azt írja valaki, hogy lehet, hogy csak valaki a szexárcót akarja beütni 3 éve, csak a hülye nem tudja.
2: Nem tudja leírni.
0: Igen, hülye nem tud tovább jutni 3 betűnél. Na jó, figyelj, add át mindenkinek, gratulálunk! Tényleg?
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Csókoltatjuk a falut, mondd meg nekik, hogy mi Nemes Rádó, mi szívünk Nemes Rádóval együtt dobban. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon szeretünk benneteket. Kicsi falu, de oda tette magát.
2: Mi is vagyunk magunkra, nem csak erre van, hanem más, tehát az egész település nagyon-nagyon szép, és szeretnénk, hogyha egyszer ellátogatnátok ténylegesen, és körbenézzétek, megnéznétek, hogy mi is, honnan ered ez az egész.
0: Jó van, Ferenc, örülünk, hogy vagytok, vigyázzatok magatokra, csókoltatunk mindenkit.
2: Köszönjük szépen, sziasztok,
0: üdvözlöm,
2: és
0: hello.
1: Na,

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer,

itt még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténer nyitó partiján.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, és persze Facebookon, Instán, TikTokon is akár üzenetben. Aki az aktuális igazi mai slágerekből juttatna be dalokat a Rádió egy Top 500-ra, az nagyon figyelje ezt a műsort, mert szuper jó kis zenék szólnak ebben a két

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1

0: konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Csak igazi mai sláger megy. Most éppen az a Dracula, amit az ausztrál Tame Impala készített, viszont egy olyan verzióval lett világszerte népszerű, amiben a K-pop sztár Jennie is énekel, ő ugye a Blackpink tagja. Annyira népszerű ez a Dracula, hogy Amerikában már 18 hete szerepel a hivatalos slágerlista top 10-ében. Ezen a héten is kiűzhetett

ez a Rádió 1, ez a Top 50. Blond is újdonságát indítom, ez a dal még ebbe az órába belefér. Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lánynak nem ez az első dala a listán, ugye? És így talán érzékelhető is, hogy a dalait ő úgy készíti el, hogy mindegyik pozitivitást és kapcsolódást adjon a hallgatóinak. Hát akkor kapcsolódjunk Blondisra. A Rádió 1 Top 50-ben 31. A Lovers on the Dance.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és azonnal indul az újabb zenei óra a Rádió 1 Top 50 30. helyezettjével. Ed Sheeran, Azizam!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben

konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön.
0: A Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Séta?
8: Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
8: Indulhatunk.
10: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden, éld meg a pillanatot. budapestgarden.com.
11: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az okosan abban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
12: 80 ezres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben, téged ez érzékenyen fog érinteni.
13: Jó, de folyódon az kettő darab lángos.
12: Folyódon az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfős sajt már nem jutott rá. Felírtak egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerben.

0: és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

megy, csak igazi mai sláger megy. Itt a Top 50 a heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik a hallgatók szavazataiból összeállított Rádió 1 Top 500. A hétvégén is lehet rá szavazni. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, e-mailen a top500@radio1.hu-n, és a Facebookon, Instán, TikTokon is üzenetben az elmúlt 20 év legjobb dalaira jöhetnek a voksok. A Top 50 viszont tele van aktuális kedvencekkel, heti favoritokkal. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás, nemrég 30. helyen szólt az Azizám, 29. a Whatever.

0: Butterflies a 20. helyen.
1: Rádió egy top 50, a 19.
0: A másik Martin Garrix-dal, ami Ed Sheerannel készült, a Repeat It, viszont érdemes rákeresni a DJ nevére a zenei platformokon, mert hogy ezen a héten új dalt jelentethet meg, This Dream of You a címe, és ahogy mondtam, megpróbált egy picit kilépni a saját komfortzónájából, dance balladát készített, és ő énekel benne. Ezúttal viszont Ed Sheeran énekel, Repeat It, Martin Garrix-től a 19.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra.

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: kiemelkedőkávé egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

interjú egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: Fox Post applikációja támogatásával.
3: Mondja el újra, mi a kedvenc dala

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
7: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
8: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot. Budapestgarden.com.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixben pedig megférnek egymás mellett a Star DJ-k, a legmenőbb divák és az arénákat megtöltő szupercsapatok is. Kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, nem változott az elérhetőségünk sem, ez a 0620 3111 111. Most Las Vegasból hozok egy szupercsapatot, Mexikóban és Brazíliában is gyémánt lemez lett az Imagine Dragonsnek ez a dala, a Bones.

a Rádió Egyen. És hogyha már itt volt korábban az Imagine Dragons, hozom Benson Boone-t. A kapcsolat, a csapat és az amerikai szupersztár között az, hogy annak idején, amikor az American Idol-t otthagyta Benson Boone, ráírt az Instagramon Dan Reynolds, az Imagine Dragons frontembere, mert érezte benne a potenciált, és azonnal meghívta magához Las Vegasba stúdiózni. Ez rengeteget lökött Benson Boone karrierjén, és hát Benson Boone önbecsülésén is, a mai napig az egyik legnagyobb mentora, Dan Reynolds az Imagine Dragonsből. Hozom Benson Boone-t.

0: jó, ez csak igazi mai sláger megy a déli mix után is. Csörgünk, úgyhogy felveszem. Halló?
1: Csak kíváncsi voltam, hogy egyáltalán fel lehet hívni ezt a telefonszámot.
0: Hát persze, hogy fel lehet. Itt Kis Máté és ott.
1: Én meg Laci vagyok.
0: Szia Laci, mit csinálsz éppen? Vezetsz, hallom, ki vagyunk hangosítva, gondolom.
1: Vezetek, igen.
0: Na és milyen célból hívtál? Játék?
1: Játék, igen.
0: Hétfőn lesz legközelebb Balázséknál.
1: Jó, rendben.
0: Kezdem úgy érezni magam, mint egy médium. Kitalálom a gondolataidat. A Top 500-ra voksoltál már?
1: Nem.
0: Na, hát akkor most meghallgatlak, ha van kedvenced az elmúlt 20 évből. Merj nagyot mondani. Bármit mondasz.
1: Merj nagyot mondani?
0: Igen, a Kamrád Minelli tengelytől nyugodtan elszakadhatsz.
1: Oké, akkor a Valhalla Schooling-ot választanám én.
0: Jó, még valami?
1: Ennyi, köszönöm szépen.
0: Oké, neked meg szurkolok a játékhoz, hétfőn csörög vissza.
1: Köszönöm.
0: Szia. Vivi is voksolt szem fel dalára, úgyhogy ezt meg is hallgatjuk, szinte mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

megy, csak igazi mai sláger megy, október első hétvégén is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál most már Kismerti. Milyen gyorsan eltelt ez az első hónap? Szeptember, suli kezdés, ovi kezdés, nekem ez ilyen nem tudom, két pillanatnak tűnt, nem tudom ki, hogy van vele. És hát ez az óra is hús, így el fog szállni ilyen jó társaságban, amit hozok. Loi, Clean Bandit, Purple Disco Machine, most pedig egy igazi bulibáró a folytatásban, akivel a születésnapi fesztiválunkon is együtt bulisztunk. Accent és a Don't Leave.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti. Pontosan egy évvel ezelőtt, ezen a napon jelent meg Taylor Swift The Life of a Showgirl albuma, ami aztán az amerikai zene és lemezkiadás történetének leggyorsabban eladott albuma lett, és ez a mérföldkő még inkább megerősítette a lemez kereskedelmi hatását és a státuszát. De mennyi is ez az annyi? Az első heti eladásokról egy szám, több mint 4 millió album egység, ami az Egyesült Államokban elkelt. A globális rekord az első héten több mint 5,5 millió példány, és ezzel a gyorsasággal megdöntötte a korábbi rekorder Adele 25 című albuma első heti eladási csúcsát. Az album anyagát egyébként Taylor Swift az Eras Tour európai szakasza alatt írta és rögzítette, és a koncertek szünetében rendszeresen repült vissza Svédországban, hogy a korábbi sikercsapatával, Max Martinnel és Shellbackkel dolgozzon a dalokon. Megérte az ingázás, azt hiszem. Erről az albumról szól most egy nagy rádió egyes kedvenc.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek a mikrofonnál Kismárti, és köszönöm a Top 500 voksokat is. Top500@radio1.hu az e-mail címünk, meg SMS-ben, Viber üzenetben is jöhetnek. Wilkinson Afterglow, hát micsoda nagy kedvencem nekem ez is. Köszi a voksok!

csodálatos Becky Hill vokáljával, és maradunk a brit drum and bass-nél. Darren Bass-ra fogunk düdörögni, hogy egy nagy klasszikust idézek. Sigma és a Nobody to Love. Várom a top 500 boxokat, ezekből is szemezgetek nem sokára.

0: utólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Én nagyon szeretem a Rádió 1-et. A Rádió 1-esnek az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

megy most a német énekesnő Louis és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puente-zel közösen készített el Golden Summer Louis-tól a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyen hamarosan. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Pontosan egy évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg az album, a The Life of a Showgirl. Most pedig mutatom a legfontosabb tudnivalókat a Rádió Egy konténerjátékunkkal kapcsolatban. Lehet jegyzetelni?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy

0: konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turné már a második stúdióalbum, a White Child dala is szerepelnek. Erről hozok most egy

csak igazi mai sláger megy. Október 3-a van szombat, és ma este több streaming szolgáltatón is ingyen lehet nézni egy Shakira koncertet, ami élő koncertet. Ez az esemény exkluzivitása. Az egyik madridi koncertjét streamelik több platformon is. Óriás népszerűségnek örvend az énekesnő még mindig. Őt hozom, és a Die Die-t mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

történel, jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: közösség.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön.
0: A Top 500. Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dollárnak listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Minden egyes nappal közelebb kerülünk a Top 500-as listánkhoz, és folyamatosan érkeznek a voksok, például a top500@radio1.hu e-mail címre, és fel is lehet hívni minket. Most is egy voks jön, ugye?
1: Ja, akkor Fateless Insomnia. Köszönet. Igen, abszolút.
0: Mondhatsz még egyet?
1: Vagy tűnőletbe húzva. Chemical Brothers, Hey Boys, Hey Girls.
0: Te jó, hogy mindjárt elkezdek táncolni. Chemical Brothers másik dalára is jött voks, erre. Hát akkor ezt is felírtuk a listára, és most egy olyan dalt hozok, ami már nyert rádió egy top 500-at, és ennek megfelelően Ed Sheerant ünnepeltük egy teljes hétvégén át, mert akár Justin Biebert is ünnepelhettük volna, hiszen ez az ő dala is. I don't care.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Most, hogy rákagyarodtunk október hónapra, már tényleg nincs sok hátra a Rádió 1 Top 500 hétvégéig. Folyamatosan jöhetnek még a voksok, például a Rádió 1 Top 500 forró trottján, ez a 0620-311-111-es szám. E-mailben is el lehet küldeni a kedvenc Rádió 1-es dalokat a top500@radio1.hu e-mail címre, vagy Facebookon is el lehet küldeni nekünk. Sok voks érkezett például Regál Lili dalára már. Hozom a Hill Meet.

0: egy csak igazi mai slágermegy, 5 órától Cookie Mix-el, Before Party Show 2 órán át, és nagyon fontos info, jövő héten nyílik a Rádió 1 konténer. Mutatom a részleteket, és hozom Extendalát is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra.

még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szó ma délután mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti. A számunk sem változott, 0620-311-111. Ide jöhetnek a top 500 voksok, most Erikától egy.
1: Nagyon szeretem a Rászlóftól az Indusadót című számot.
0: Oké, felírtam a listára minden esetre.
1: Köszönöm.
0: Szia.
1: Szép napot.
0: Neked szia, is. Szia. A folytatásban pedig egy olyan előadó, Teddy Swims, aki ezzel a dalával, a The Door-ral két egymás követőjében is ott volt a top 500, top 10-es mezőnyében.

csak igazi mai sláger megy hétvégén is, Kátai Dani pedig elküldte a top 500 voksait Viber üzenetben, Éva meg Salt és Tóta Bigél Exen Sugar Daddy. Na hát a Sugar Daddy-vel kezdtünk, és ez a jó hírem, Dani, hogy Éva Max-el és ezzel a dallal folytatjuk az órát. Éva Max már nyert top 500-as listát.

0: Orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu. Vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalak.

más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Gyors pillantást vettek az üzenetekre. 0620 311 111. Itt van velünk István például. Szia Márti, nagyon jó titeket hallgatni. Most éppen Nyíregyházán vagyunk. Bekapcsoltam a Rádió 1-et, és jó, hogy téged hallak. István Nyíregyről. István még egy kis ideig, ma aztán jön Kuki, a francia Muki. Előtte pedig jön Bibi Rexa, hát nem Nyíregyházáról. Lehet, hogy éppen itt van, ki tudja, hanem Los Angelesből, azt hiszem ott van jelenleg. Ez a New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, amire már nagyon sok voks jött a top 500-es listánk előtt.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a világ hivatalosan második legjobb DJ-je, ha nagyon ragaszkodunk a DJ meg top 100 listához, Martin Garrix, aki egyébként már többször volt első is, a tavalyi évben David Guetta szerezte meg az aranyérmet, na de most már nem sokára kiderül, hogy az idei lista hogyan áll össze.

szereplésével. Több kategórián belül is lesznek egyébként díjazottak. Világ legjobb trance DJ-je, világ legjobb hard DJ-je, techno DJ-je, és a többi, és a többi. És hát ugye a mainstream kategória, ez a bizonyos 100-as lista. Ezen a listán tavaly Martin Garrix a második.

kíséretében Kuki foglalja el a stúdiót, jön a Before Party Show, aztán Diszkos Hit és World Is My Radio Show is lesz. Én, Kismerti, legközelebb holnap délelőtt jövök. Jó rádiózást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, ami

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: interjú egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
7: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
8: Budapestgarden.com.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
10: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
9: Nem halsz bele.
10: Szájtapaszba.
9: Ragazd le a szádat.
10: Igen.
9: Nem fulladsz meg.
10: De, megfulladt.
9: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem áll. Tehát azért egy hülye meghalt.
10: Nem egy.
9: Százak haltak meg, ugye.
11: Ezrek.
12: Egy falu nem ébredt fel reggel.
9: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
12: De te horkolsz, Balázs?
10: Már szájtapasz.
12: Már nem, már halott.
9: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. De van visszajelzés, szájtapasz használok.
12: Hol a szájtapasz?
9: Ide teszek egyet, meg van rajta.
12: Seki sebe,
9: érted? Meg erre felfújódok, értem, hogy én Michelin baba.
10: A csiamagok... Leveszi, akkor...
12: Minden nap megyek túl csiamagot, és mindenét lerugasztja.
9: Lerugasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
12: Figyelj, túlnyomás azért az
9: van. Van egy zsinór, és vissza kell húzni a falról.
12: Jaj, Istenem, Benni, engedd le apádat!
9: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hányszik kicsit éjszakát.
10: Itt írja.
9: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
10: A refluxos, tessék.
9: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
10: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után se szabad.
9: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé...
12: Még egy
10: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jó, ezután üdv kapitánya, jó a műsor, közben a koncerál egy bizonyos növel veszekszik, üdv Jani, Niki Balázs pár szerelbékésre varrön, oké? Okay? Nem szab veszekeni, ha? Ez nem jó. Ezután

címe Physical, Dua Lipa, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, az egyik SMS-ét szól, szia Kuki, akkor mondom, hogy kell nézni a nevemet, jó? Nem kell UK, hanem COOKY, de semmi gond. Szia Kuki, keretek egy jó pörgős számot Kuki módra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus, Tomi és csapata, Kinga a legjobb feleség, Beci és Angi barátok, kikkel hajnalban idulunk a Zolasz tengerpartra. Köszi, te vagy a király! Jaj, de jó nektek!

0: Michel Mondon, Bambolé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, ami

még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: interjú egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagy

0: matracra és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
6: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot. budapestgarden.com.

Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: mai sláger verdejó együtt lenni, nem? La, még szép! Az egyik SMS itt szól: Hello Kuki, egyszerűen imádom a zeneidet. Köszönöm szépen, jött a nekünk Barbie.
1: Come on, Barbie girl, in a Barbie world. Puffy's plastic, it's fantastic.
0: Ha van elég, allé hopp! Állok, fiúk, igazi nyari hangulat érkezik. Tudom, tudom, ősz van. Ma egyre sötétedik. Hamar, oh.

0: ça, Faithless New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
4: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
3: Nem halsz bele.
4: Szájtapaszba.
3: Ragazd le a szádat.
4: Igen.
3: Nem fulladsz meg.
4: De megfulladt.
3: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
4: Nem egy.
3: Százak haltak meg, ugye?
5: Ezrek.
6: Egy falu nem ébredt fel reggel.
3: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
6: De te horkolsz, Balázs?
4: Már szájtapasz.
6: Már nem, már halott.
3: Erről a környezetemben kérlőket kell megkérdezni.
6: De egyébként igen,
3: de van visszajelzés, szájtapasz használok.
6: Hol a szájtapasz?
3: Ide teszek egyet magamra is.
6: Senki sebe,
3: érted? Meg erre felfújódok, értem, hogy én Michelin baba.
4: És ahogy leveszi, akkor...
6: Minden nap megeszik 4 kiló csíjamagot, és mindenért lerugasztja.
3: Lerugasztom mindenre, gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
6: Túlnyomás azért az
3: van. Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
6: Jaj, Istenem, Feri, engedd le apádat!
3: Szúrd meg egy villával. Igen, tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájról, és hájsz egy kicsit éjszakát.
4: Ilyenek van,
3: akkor ne. Hát azt nyilván ne.
4: A refluxos, tessék.
3: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, én nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
4: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után se szabad.
3: De most én nem az altyaszekre mondtam, hogy izé...
6: Még egy
4: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

chiama Sunshine o Sunshine Me. Opa! Sore Sunshine Me. Na nulo kvara mitin de nap gyerekek. Pedig nincs rajta messzi végem, de látom. Sunshine Me. Jó. Isteni zene. Van egy jó hírem.

Hogy az idikesem is itt szól, ez nagyon jó! Mikor játszottam ezt a kis Sunshine-i? Aha, bizony. Az tetszett neked, drágátó, akkor ezzel mi lesz?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra.

0: interjú egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: Morning Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Jó hírem van, a kívánság műsor elkezdődött. Most kit köszöntsünk? Haló, haló!
2: Elkoki Zsófi vagyok.
1: Szia Zsófi, mi újság?
2: Minden oké, jó az idő.
1: Ugye?
2: Maradjon is így.
1: Hát csütörtökig biztos jó, de csütörtök estétől jön egy kis eső.
2: Hát az nagy baj.
1: Hát, figyelj, jön az ősz, mint a hajam. Na mindegy. Na, kérteltelem a legújabb Lost Frequencies, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, aki szereti ezt a jó időt, és nem akarja, hogy jöjjön az ősz.
1: Hát ez az. De gondolom, hogy sokan örülnek, mert nem sokára karácsony.
2: Azért ez még... Az messze van.
1: Hát figyelj, annyira gyorsan megy ezzel.
2: Még előtte van Halloween.
1: Ja, Halloween. Már kicsit morbid, igen, tényleg. Ezt elfelejtettem. Jó, igazad van. Jó van, oké. Köszönöm szépen a telefonat el, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, köszi.
1: Ciao, szia. Tényleg, Halloween is lesz. Mondjuk, ez nem a kedvencem. Viszont, Ivadam, Lost Frequencies, Live It All, ez a legújabb, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gondolom sokan vacsoráznak, akkor jó étvágyat. Már mondjuk mikor erről beszélek, arra jöttem, hogy éhes lettem. A valatúsa végén talán valaki főz valamit, haló, haló.
2: Haló, Kuki, Flóra vagyok.
1: Szia Flóra, mi újság?
2: Köszönöm szépen, minden szuper.
1: Főzöl vagy nem főzöl most?
2: Én most nem főzök.
1: Jó, akkor mit jól csinálsz azon kívül, hogy hívsz engem? Pihensz?
2: Én most pihenek, igen, meg készülődök, mert holnap hazautazom a szüleimhez, és már régen találkoztunk, úgyhogy már várom, hogy menjek hozzájuk.
1: Akkor jó utat kívánok előre is, óvatosan az úton, már nem tudom, mivel mész, vonat, busz, kocsi,
2: autóval,
1: repülő.
2: Autóval, igen.
1: Autóval, jó van, oké, rendben. Na, mit szeretnék enni tőlem?
2: Én Lloydtól a Golden Summert szeretném kérni.
1: És kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek, mert holnap megyek, és már várom, hogy találkozzunk.
1: Azért nem főztél, meg gondolom, a szülőid főznek, nem?
2: Azért hát így van, így van.
1: Ez egy jó dolog, jó van. Meg egyszer köszönöm a telefonát, elvigyázz magadra, jó utat, és érezz jól magad, jó?
2: Köszönöm szépen!
1: Szia! Hello, hello! Szia. Nincs hangom a gyerekek, van egy ilyen. Elérkezik Lloyd, és a szám címe Golden Summer. Jó kis Golden.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1-en.
1: Egy kedves hallgató kérte tőlem Martin Garrix, azt tudom, de nem tudom, hogy hívják őt, mint hallgató. Nem mint Martin Garrix, mint hallgató. Halló, szia, hogy hívják téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, mi újság, hogy vagy?
2: Minden szuper, jól érezzük magunkat, és szeretnénk jó zenét hallgatni a rádióban.
1: Figyelj, az a Bird of Lust, amit kértel tőlem, ez egy bombasztikus, igazi imai sláger. Az jobb nem lehet kérni. És kinek szeretnéd küldeni, Kata?
2: Szeretném küldeni a barátaimnak, akik most itt ülnek mellettem.
1: Jó, buli van?
2: Igen, készülődünk a buliba.
1: Ja, mentek ma este buliba.
2: Igen.
1: Az a szombatesti láz, nem? Mint John Travolta, ugye?
2: Ahogy mondod, igen.
1: Jó van. Jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük szépen, szép estét.
1: Köszi. Azért John Travolta tudta táncolni, ja? Uf, a Grease, az hihetetlen. A szombatesti láz is nagyon jó. Jó. Én szép voltam utanúzni őt, hát no comment. Viszont érkezik Martin Garrix, nem szoktam utanúzni, mert nagyon jó DJ. A szám címe Bird of Lies, és ezt imádunk itt a Rádió 1-en.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, ami

rejt még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájt a passz.
3: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
2: Nem halsz bele.
3: Szájtapaszba.
2: Ragazd le a szádat.
3: Igen.
2: Nem fulladsz meg.
3: De megfulladt.
2: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
3: Nem egy.
2: Százak haltak meg, ugye?
4: Ezrek.
5: Egy falu nem ébredt fel reggel.
2: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
5: De te hol kozz, Balázs?
3: Már szájtapasz.
5: Már nem, már halott.
2: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. De van visszajelzés, szájtapasz használok.
5: Hol a szájtapasz?
2: Ide teszek egyet magamra is.
5: Seki sebe,
2: érted? Meg erre felfújódok, értem, hogy én Michelin baba.
3: A csillagok... leveszi, akkor...
5: Minden nap megyek túl csillagot, és mindenét lerugasztja.
2: Lerugasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
5: Figyelj, túlnyomás azért az
2: van. Van egy zsinór, és vissza kell húzni a falról.
5: Benni, engedd le apádat!
2: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájról, és hányszik kicsit éjszakát.
3: Itt így
2: hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
3: A refluxos, tessék.
2: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, de nem azt, hogy egészséges ember, vagy csak horkoz.
3: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után se szabad.
2: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
5: Még egy
3: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. Yeah.

0: Benji-vel és Bárány Attilával. Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósit Rádió Show 3D-ben, de félőben DJ Juniorral, Hanvai Pécsivel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FM-en, webben és applikáción keresztül, tiszta festékesen, de száradnak a falak, és nagyon jól lesz a lakás.
2: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időm a publikum, jó magam, Hanvai Pécs is itt leszek egészen este 9-ig.
0: Kezdünk egy fantasztikus igazi mai slágerrel és azzal a hírrel, hogy átképzi magát a Diszkósi csapata, a Hanvai Kárpitos lett a junior festő.
1: Asztalos! De várj, valaki nem olvastam egy ilyet. A Gáspár Laci rá meg a felségére, hogy diszkózni tanulnám.
0: Ez így van.
2: Nem már.
0: De. Na mindegy, kezdjük Robin Schulzzal. Jön a Better Times. Jó szórakozást mindenkinek.
1: Erről még beszélünk.

0: megjelölő diszkos itt a Rádió 1-en, itt van Bárány Attila, Hanvai Pízs és én DJ Julian, és annyit akartam mondani, hogy igen, a Gáspár Laci és a felesége azok tényleg ezt most csinálják. És igen.
1: Fúj, már másikra gondoltam a győzőre, ma Laci volt tudok, mert győző az még szebb lett volna a feleségével.
0: Meg nem is erről van szó tulajdonképpen, hanem arról, hogy a legnépszerűbb szakma ugye jelen pillanatban Magyarországon, ez az elmúlt évben erről beszéltünk, ugye ez hír volt, az a DJ dolog.
1: Annyi változott, hogy már nem csak Magyarországon, hanem én láttam egy statisztikát 2020-ban, az egész világon a legnépszerűbb szakma az a DJ. Tehát na tessék.
2: Én nem tudom, hogy büszkének kéne lenni rá, vagy nem, inkább nem egyébként.
1: Nem.

0: És hát ugye benne vagyunk már októberben, így aztán készülünk a 24-i partinkra, amely attól lesz speciális, hogy egy nagy Békés Csabai fesztiválról leszünk, amely egyébként külön-külön játszottuk, együtt is játszottunk már diszkosit, és most újra, mint diszkosit érkezünk meg, és az elmúlt 21 évben mindent fogunk játszani, ami elektronikus zene, úgyhogy tartsatok velünk a nagy színpadon, sátras nagy színpad, ugye már október 24-e van, tehát már nincs olyan meleg, na mindegy, szóval ott leszünk a nagy színpadon, és a koncert után diszkosit lesz a házban.
1: Azt hittem sose fejezetben,
0: na mindegy,
1: zenei hír következik.

0: beszéltünk, most beszélünk a decemberről, az is erős lesz egyébként diszkosít ügyben, hiszen 4-én és 5-én megünnepeljük a születésnapunkat. Ez nem egy zenei hír, de vélug is. Nagyjából azért az, hiszen az elmúlt 21 évből minden, ami diszkosítás játszani fogunk, és hát 4-én évfélkor, ami már 5-e lesz, akkor tényleg már 21 évesek leszünk, szóval Pécsre megyünk először, 5-én pedig Budapesten ünnepeljük a 21. születésnapot. Na ez mind a kettő nagyon nagy buli lesz.
1: Egyébként a 21. születésnapunkon kifejezetten ajándékot elfogadunk.
2: Melyik születésnapunkon?
1: Bármelyiken, de a 21-en kifejezetten.
2: Nekem mindegy. Mondjuk én nem örülök az ajándékoknak. Olyan hülyeséget szoktak az

0: magasságú, magas BPM tartalmú Adrien színnel zenékkel, Bárány Attila mixel, itt van, vagy PJ Shane DJ Junior is. Jut eszembe, amennyire látom a jövő hetemet, egy kicsit lazább lesz, így hát majd lesz időm a 2026-os saját cuccainkat, amit Roberto Vini és egyéb producer társaimmal közösen csináltunk, elküldeni mindenkinek, hogyha bárkit érdekel ez a lehetőség, írjon nekem e-mailt a hambai.pg@hambai.pg.hu-ra.
1: Most pedig zenei hír.
0: Ez
1: ezt a haveromnak mondtam.
0: Ez egy jó műsor.
1: Képzeljétek el, ugye van az a színészképzőben is használt nyelvtörő, az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai fapipa, papipa, ez megvan?
0: Igen, én tudom, mert nem tudom kimondani.
2: Igen, én tudom, ennél durvábbat is.
1: De nem kell, mert hogy ezt megzenisítette valaki, méghozzá az AI. Várjál, de én úgy döntöttem, hogy megcsinálom saját magam.
2: De magyarul? Így?
1: Ez így, ahogy van. Ja, ezt képzelte, megcsináltak, és akkor átmegy a TikTokon, mint az állat, úgyhogy most jön a 2026-os vadonatúj fapipa, itt a rádió egyen. Ez kérem szépen, ez nem AI, ez kérem szépen Biszen Sőel.
0: Remélem nem írtad el egy betűvel a címet, ez fontos.
1: Nem.

0: jött csak igazi mai slágermegy diszkosít rédiós, jó búcsúzunk ma estére, DJ Junior, várjátél és jó magam, Hanvai Fiji.
1: Én azt köszönök el tőletek, hogy várok mindenkit szeretettel Straubingban, a Phoenix Clubban zenélek ma, holnap este 8-tól pedig újra, diszkosít a Rádió Egyen, én Bárány Attila voltam, és még jövök el, most jut eszembe, hát hiszen jön egy dal még itt a folytatásban, a fináléban.
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, kikerült egy új Made in Ibiza Mix, meg új tartalom is van, ezen kívül a DJ Junioros remixek megtalálhatók, letölthetők, egy új pak a nyári, a Facebook rajongói oldalon megtaláljátok. Ezzel búcsúzom. Holnap este én mixelek 8-kor itt a Rádió Egyen, szevasztok.
2: Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek, Hanvai Pici voltam, innen megyek vissza egyébként a húgom esküvőjére. Jövő héten szombaton pedig mindenkit várok sok-sok szeretettel Gyöngyösön, Bátaszéken és a fővárosban, a budapesti rezidenciámon. Szevasztok.
1: Most pedig Maupi érkezik, valamint a Just a Little Bit More, a Beatport Number 1 itt a Rádió Egyen, a Diszkosítben.

A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre. Újra jön. A Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu. Vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Grinelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bom,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, most indul be igazán a szombat este. Négy DJ jön, négy órányi mixel és nagyon sok újdonsággal. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele, hihetetlen, hogy már október van.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát igen, elképesztő, hogy október van. Nem túl rég még azért kezdtünk el sírni pont itt Gerivel szerintem. Ugyanitt ezen a szent helyszínen álltunk, hogy hát vége van a nyárnak, itt van az ősz, itt van a szeptember. Most meg megszoktuk ezt a szegény szeptembert, elkezdtünk gyönyörködni a szeptember színeibe, és tessék, itt van az október. Na nem mindegy, az október is rengeteg jó zenét tartogat nektek, hát ilyen az első is, ami nagy Rádió 1-es kedvenc, az Alex Kenji és a Bambolé. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját, jó hangulatban, jó zenékben, jó kedvenc.

0: vadi új zenét a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, és maradunk a feldolgozásoknál. Amy McDonald énekelte a következő fantasztikus dal eredeti változatát. Egészen pontosan 2007-ben This is the Life. Akkor ez volt ennek a dalnak a címe, ez pedig egy igazi prémium kategóriás átirat.
1: Úgyhogy Swiss Disco, Rehab és Sunfelt új feldolgozása itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: szólok, ha visszaegek.
1: Mindent megteszünk, amit csak tudunk. Szóval az új Calvin Harris dal mögöttünk, ez volt a Satisfy. Annyira jó ez a zene, hogy hihetetlen.
0: Én nekem nagyon tetszik, ezt most így röviden fogalmaztam meg. Ha hosszabban akarom kifejteni, akkor annyit mondanék, hogy Geri, nekem hiányzik a nyár. Hiányzik az, hogy egy teraszon zenélős éjszaka legyen, koktélozzunk, csinos csajokat indítsunk be. Istenem, a következő dal is beindít szerintem mindenkit, mert hogy abszolút még 2026 nyarából szeretjük, hiszen ekkor fedeztük fel, mondhatni. Gordó és a Loco Loco. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: Egyébként vissza kell emlékeznem a nyára is. Tudod, mi van? Meg előttem, hogy Henry Self remixében játszom ezt a dalt, pontosabban pont ezt a verziót a Strandfesztiválon.
1: Emlékszem, és mennyire jó volt, úgy összegészében az egész Strandfesztivál.
0: Hát eszméletlenül, úgyhogy én nagyon várom már a nyarat, úgyhogy nem is kell olyan sokat aludni, de addig is jön Lost Frequencies és a Live It All. Itt a Rádió Egyen, Haverizmen Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to The World Is Mine Radio Show on

0: Loving Arms állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Hová mész tovább innen, Andris?
1: Hát tulajdonképpen én hát megyek haza Debrecenbe. Úgyhogy
0: de jó!
1: Igen, nagyon jó, már nagyon várom, mert tulajdonképpen már nem voltam több mint egy hónapja, úgyhogy a családlátogatással is összekötöm, úgyhogy ma nem iszok.
0: Vizet. De jó, Andris, akkor jó családozást kívánok, meg jó bulit, jövő héten folyt köv.
1: Igen, de mindent felelősséget csinálok, Geri, neked kitartás, és jövő héten találkozunk, legyetek szexik, szevasztok.
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön kezd a lemezjátszóknál, Newfik, 11-től pedig jön Antonio.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt.

0: majd a guest mixünket éjfél és éjjel egy között. Nagyon vég is, hát egy régi kedves ismerős jön most.
1: Így van, nem is akármilyen kötösben, kérlek szépen. 2026-ban újra elővetik, és a Rinzer volt, aki feldolgozta, szerintem nagyon-nagyon keményen meg turbózta, mondhatni. Nagyon-nagyon finom hangokat csempészett bele, és nem is kellett igazából hozzá több. Alapból egy zseniális felvétel volt, és így pedig aztán üt, mint az állat. Ez a rádió egy, csak igazi ma is lágerbe egy.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

szépen bele a szombat éjszakába, és szokás szerint Antonioé a következő egy

0: mutatunk nektek egy csomó vadi új zenét Antonio elemezjátszói mögött, és jön megint egy friss megjelenés.
1: Friss ritmusok és maximális rendület, már is érkezik Rafael újdonsága, ez a Got to be Cool, itt a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben.

0: Nagyon köszönjük, hogy velünk hangolódtok, velünk alapoztok a szombat éjszakára a Rádió Egyet. Halljátok, ez a Fertiz Mind Radio Show. Antonio a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Egy nemzetközileg is igen elismert House Tech House producerrel megyünk tovább. Ő nem más, mint az olasz származású Alex Kenji. Már is érkezik a Bambolé itt a Rádió Egyet.

kezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: hallgatni a mai szettjét a weboldalunkon és az applikációnkban. Anti, nagy voltál!
1: Szia, Geri, sziasztok, Rádió Egyesek, köszönöm a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek, jó rádiózás továbbra is, maradjatok itt a Rádió Egyen, jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Blond is jön, és a Volcano a Dream.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, pörög velünk tovább a szombat éjszaka. Greg Gira lemezjátszók mögött a következő egy órában ő készítette a heti guest mixünket, ami egy saját zenéjével indul. Ez Greg Gira és a Moments.

I like my music loud. My pockets deep, deep. I go all night long.

0: Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati különkiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, remélem jól éreztétek magatokat. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Picit lazában indítottam a World is Mine után, de innentől azért belehúzunk. Jön például nem sokára Martin Garrix, Alex Warren, a Purple Disco Machine. Tényleg a legnagyobbak, most pedig az egyik legnagyobb hang. Teddy Swims, a The Door, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózás!

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Alex Warren, aki egyébként Benson Boone nagy barátja, sőt, sokszor a dalaikat egyszer először a másiknak mutatják meg. Például Benson Boone is a Beautiful Things-et állítólag Alex Warrennek mutatta meg először. Ez viszont az igazi mai sláger Alex Warrentől, ne keveredjünk el a nevekben, ő jön, és a Fever Dream a Rádió 1-en.

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Katy Perry szerintem mindig zseniális. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és legalább ilyen zseniális Robin Schulz, aki mindjárt lényegében az első dalával szerzett is egy Grammy jelölést. Ez meg az aktuális kedvenc, a Bad Times a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy. A legváltozatosabban, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hogy ez a változatosság még nagyobb legyen és még aktuálisabb, ezért elindítottuk újra a Rádió 1 Top 500-at, a hallgatóinkkal közösen most összeállítjuk az ország 500 legkedveltebb dalának listáját, ehhez pedig várjuk a véleményeket, várjuk a tippeket, a javaslatokat, a szavazatokat, 0-20-311-111, akár jó, a Max-re is.
1: Hi, I'm Ava Max.
2: Igazi mai sláger megy. Ez a